Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Kenji, olasz House a folytatásban, és az a Bambolé, ami elkezdte a menetelését a top 50-es listánkon is, hogy hanyadik ezen a héten, ez nem sokára kiderül,

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most a pop világ legszabad szájúbb előadója napjainkból. Picit olyan a stílusa sokszor, mint Cardi B-nek. Baby Rexha és a Faithless klasszikus újra gondolt változat, amiből igazi mai sláger lett a New Religion. Ő is azok közé, a sztárok közé tartozik, akik a szóló karrier előtt másoknak is írtak slágereket, tehát nem is akármilyeneket, például Grammy-díjas dalt, Rihanna Eminem Monster, a szürke állomány a dal mögött többek közt Baby Rexha.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő órában is, és rögtön egy olyan bombasztikus énekesnővel, színésznővel kezdünk, aki megnyerte legutóbb a Top 500-as listánkat. A színpadi nevét a Queen dala, a Radio Gaga inspirálta. Na kit hozok? Jön nem sokára Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

Igen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az a szupersztár, aki valószínűleg azért is nagyon-nagyon szimpatikus nekünk, mert hiteles, Ed Sheeranről van szó. Ő úgy van vele, hogy nem fog olyan terméket reklámozni, amit egyébként nem használ. Most ez történt a Fortnite esetében, visszautasította az ajánlatot, tehát nyilván nem két fillér volt, de annyi volt az indoklása, hogy srácok, én nem Fortnite-ozom, én nem ismerem ezt a játékot, úgyhogy nem lenne hiteles, hogyha én reklámoznám. Ő érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és maradunk még a briteknél. Tom Walker dala után Ray dalát bekészítettem, aki a férjét keresi, Where is my husband? És hogyha valaki a kedvenc reggeli csapatát keresi, Where is Balázsék? Hát már nem kell sokat várni, a 3-4-6 előtt egy kicsivel jönnek a tegnapi legjobb pillanatok, aztán pedig a Beston után az élő legjobb pillanatok. Innen a stúdióból is folytatódik náluk a játék is, amire folyamatosan jelentkezni akarnak a hallgatók napközben is. Ezt látjuk az üzenetekből. Vagyis a nagy kapudarúgás játék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az év tanárai díjazták a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Figyeljünk a hűtőpultoknál, nem csak rendészeti kérdés a hajléktalanság Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tanév végéhez és a pedagógus naphoz kapcsolódva adták át a Kecskeméti Szakképzési Centrum év tanára díjait a Cifrapalotában. Az ünnepségen elhangzott, hogy a sikeres oktatás alapja a felkészült és elhivatott pedagógus, aki nem csak tudást ad át, hanem támogatja és motiválja is a diákokat, írja a Vármegyei Lap. A centrum vezetői szerint az intézmény eredményei jól mutatják, hogy a tanulók és az oktatók sikerei szorosan összefüggenek egymással. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusoknak ma már folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és oktatási módszerekhez. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie. El kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
2: A jó idővel ismét több hajléktalan ember jelent meg Kiskunfélegyháza közterein, ami egyre gyakrabban vált ki lakossági vitákat. A városvezetés és a rendőrség szerint ugyanakkor a probléma jóval összetettebb annál, mint hogy kizárólag közbiztonsági kérdésként kezeljék. A rendőrség tájékoztatása szerint a közelmúltban történt nagy visszhangot kiváltó késes incidens egyedi eset volt és nem jellemző a város közbiztonságára. Kiskunfélegyháza annak ellenére működtet hajléktalan ellátórendszert, hogy erre jogszabály szerint már nem lenne köteles, a szolgáltatás éves költsége megközelíti a 193 millió forintot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hajléktalan emberek többsége nem jelent veszélyt, és a hosszú távú megoldást a szociális segítségnyújtás, valamint a társadalmi visszailleszkedés támogatása jelentheti, írja a Félegyházi közlöny. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak,

0: A 30 évvel ezelőttiekhez képest az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére, hát konkrétan ez volt a legnagyobb.

közös Jeezyvel, közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexa. A Faithless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Talán olvastátok ti is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és azt mondják, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Bávzért, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük, minden esetre.
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstádium rákosok szipukázhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: el kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ide ér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röntgen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre ide jöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társzerve, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolopon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buli van.
1: Állítólag Tomi Márkont a raktár környékén se tekeri. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
4: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még, Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám, nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudok valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkut, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így hosszan?
5: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, hát egy külön egységként, végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
5: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
5: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
5: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 órát kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
5: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
5: És akkor találj meg 20-at. Tehát nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
5: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga
1: a
5: román
1: partnereknek. Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
5: Így van, azt, így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
5: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megjelölik x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész raklafolt gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
5: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és ez csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
5: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
5: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvilági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
5: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt kiállja a sarat ilyenkor?
5: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiában jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
5: Tavaly október.
3: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
5: Igen.
1: Nem fél éves
5: volt
1: a banán.
3: Ja, ugye
5: nem.
1: Mi ezzel gondolkodsz, mi az Isten csinál egy banán?
2: Vagy nem éve banánból
1: esetleg. Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki idről, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
5: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
5: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kilóért? Marad egy 250 kiló, valami marad a
2: fél éves távolás után. Hol tudod, hogy tényleg jó kokainról van szó?
5: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se, nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van, és akkor, igen, mondjad,
5: bocsánat. És akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, minden elvégeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokain jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
5: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszközbevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk kell.
2: Csak
1: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondták.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Köszönöm az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, ciao, köszönjük szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Online csalásokból származó pénzeket mostak tisztára, vádat emeltek az ügyben. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Június végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Pénzmosás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség több ember ellen egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. A vád szerint egy ukrán állampolgárságú férfi olyan személyeket keresett, akik pénzért vállalták, hogy bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadnak, írja a hiros.hu. A megszerzett számlákra közel 8 millió forint internetes csalásokból származó pénz érkezett. Az összegeket a számla tulajdonosok készpénzben felvették, majd átadták a szervezőknek, akik továbbították a pénzt megbízóiknak. A nyomozás szerint a szervezők fejenként több mint 500 000 forintot kerestek az ügyleten. Az ügyészség több vádlottat üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádol. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Június 26-áig igényelhetik a kiskunfélegyházi lakosok az idei második féléves díjmentes házhoz menő lomtalanítást. A DTK Non-Profit Kft. Tájékoztatása szerint a bejelentéseket követően a lomok elszállítása júliustól kezdődik az előre egyeztetett időpontokban. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékok adhatók le, amelyek méretük miatt nem férnek el a kukában, például régi bútorok, szőnyegek, matracok vagy egyéb használaton kívüli berendezési tárgyak. Nem szállítják el ugyanakkor az építési törmeléket, a zöld hulladékot, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat és más veszélyes hulladékokat. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A térségben megélénkül az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig általában 20 és 29 fok között alakul. A hétvégén nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett pedig sok napsütés valószínű, viszont előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, de a hőmérséklet 28-29 fok körül tett. Tőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Na itt is vagyunk a hét utolsó napján, 6 óra után 18 perc, bocsánat, itt vagyunk, hello Feri, jó reggel, ciao, hello Juli,
5: jó
4: reggelt mindenkinek, itt vagyunk M3-os Gödöl és Aszód között, akkora köd van, helyenként max 150 méteres a látótávolság, Bolond Gyugyó küldte nekünk, hú, de furán retrós neve van, de lehet, hogy is onnan jött.
6: Egyre több ilyenünk van, Fantás Duci, Bolond Gyugyó.
4: Igen, ez mindig ilyen fura egy kicsit így nekem, hogy Bolond Gyugyó, hát nem láttam eddig az ő nevét. Lehet, hogy ő is áttekerőben van, nem tudom. Hová tud Fantás Duci? Na, ez egy jó kérdés viszont, mert ő meg egy ideje nem írt, vagy legalábbis nem látom, vagy nem kerestem az SMS-ét.
5: Ő csapong.
4: Ő jönnek-mennek, Ducika, ha itt vagy, akkor írjál. Jó, hogy mi a helyzet, hogy
6: ilyen
4: tudjuk, hogy...
6: Ilyen bevagytok, Ducika?
4: Ducika, dobjál már valamit, így van. Úgy, gyerekek, nem aludtam túl sokat.
5: Na, mi történt?
4: Városban voltam egy ilyen baráti. Nagyobb csapatos összejövetel, városlátogatás, vacsora, úgyhogy nem mondom.
5: Mikor haza?
4: Hát, 1:30-2.
6: Az anyád úristeit. És ma is forgatsz?
4: Na persze. Az...
6: Ah, igazi férfi vagy, így is kell csinálni.
4: De rövid napok, most már meg lassan vége, hál' Isten.
6: Közepére betenni egy bulikát. Nagyon jó.
4: Gyerekek, olyan jó a... Tudjuk. Jó a város, nem? Nem járhatod
6: jaj, még.
4: Jaj, meleg van.
5: Bár én nem járok.
4: Jó az idő, gyerekek, olyan jók ezek a nyári esték.
6: Sokan
4: szeretem.
6: Vannak, kis teraszok, libbenő szoknyák. Ja!
4: Nagyon él az egész hely.
5: Nincs ezzel baj. Ja, ha már alvás egyébként, képzétek el. Megrendeltük életünk matracát. De egy olyat, hogy besírsz tőle. Így fél méter magas.
4: Ez a szállodai ilyen, nagyon nagy?
5: Hát valami, tényleg ilyen még soha nem volt, ilyen zónás, ilyen hab, olyan azért memória, minden van benne. Olyan nehéz volt, hogy hárman nem tudtuk behozni. És hát valahogy beszuszakoltuk az ágyba, tudod, beraktuk, mondom, ez baromi nehéz, ez
6: akkor
5: le fog szakadni.
6: Akkor kiderült, hogy rossz a keret.
5: És a fiam így a nappali végéből így elindult, így nekiszaladt, és így felugrott így a levegőbe, és így ráugrott az ágyra, és azt hallottad, hogy...
4: De már a matrac rajta volt?
5: A matrac már rajta volt.
4: És az ágykeret alulról beszakadt.
5: Megreccsent, végig reccsent az ágykeret. Úgyhogy a tegnap éjszakát egy kicsit így befelé dőlve töltöttük a vadi új szuper matracot, úgyhogy most vagy új árkeretet, vagy új keresztlécet, vagy valamit újat kell venni.
6: Vegyétek ki alól, ha már fél méter magas ugye a matrac,
5: ja,
6: akkor vegyétek ki alól a keretet, tegyétek le a matracot magát, így is fél méter magas lesz, tehát nem lesz alacsonyan, és akkor megvagytok, lehet rajta hancúrkodni, ugrálhat rajta a büdös kölyök.
5: Pont ez volt a lényeg, hogy majd szép magasan lesz.
4: De hány éves ez a gyerek? Nem tudja, hogy azért, ha ráugrasz egy ágyra, akkor simán eltörik a matrac? Már hogy az ágy keret alatta?
5: Tehát,
4: hogy
5: azért nem, az... érted, nem feltétlenül.
4: Nem fogta annyira?
5: Feltételezte ezt, aha, úgyhogy mindjárt 19, csak úgy egy ilyen jó poénnak szánta. Úgyhogy így,
4: ahogy... Készülnek elköltözni? Vagy így van tervük?
5: Én úgy terveztem, hogy érettségi után összepakolom őket.
6: Aha. És menjenek a francba.
5: Már többször utaltam rá, hogy kezdjenek el barátkozni a gondolattal, de még nem veszik komolyan. Nem, a fiam múltkor rákérdezett, hogy mikor akarjuk beépíteni a tetőteret, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy ő nem akar nagyon menni.
4: Aha.
5: De a lányomnak nagyon-nagyon...
4: Mama hotelt akar?
5: Nagyon nagy szabású tervei vannak, úgyhogy ő kilő szerintem.
4: Menni kell, egy idő után menni kell, gyerekek.
5: Hát ő Spanyolországba.
6: Ja, hogy külföldre akar költözni.
5: Aha, tehát, hogy ő az egyetemet ott akarja elvégezni. Mimo, ő úgy...
4: Igaza van.
5: Neki tetszik a tetőtér. Ő úgy elkezdett vele barátkozni.
4: Ja, az jó biznisz, egy megy, egy marad. Tehát, hogy az úgy rendben van. Egy akkor nem is maradtok úgy egyedül, de egy el is ment, meg egy itt is marad.
6: És megvan tetőtér külső ízi beépítés, hogy föl tudjunk külön menni, érted? De akkor állandóan azt fogod hallgatni, hogy ott motoszkál, ahogy hívják, ahogy megy föl, fönt viszi haza a csajokat, halljátok a nyikorgást este.
5: Nyilvánvalóan mindig üres lesz a hűtő fönt, állandóan lejár.
6: Meg lent is.
5: Kizabálja a mi hűtőnket, felviszi a cuccokat, felviszi a WC-papírt, a tusfürdőt, mindent, úgyhogy tőlünk fogja kiszolgálni magát.
4: Hát ez ilyen.
6: Tudod, mi a garázs ilyen. Csináljátok meg a gyereknek, azt oda költözön ki, érted?
5: Van az is. Csak akkor nem tudom, hol tetszik a sok szarunkat, amit ott
6: hát dobjátok ki a sok szart, oda tegyitek be a ízét, a gyereket, az kész, meg vagyunk.
5: Na, úgyhogy ez történt velünk tegnap.
4: Jó sztori. Jó.
5: Zajlik.
4: Abszolút. Figyelj, ez így reggel 6 óra, akkor ez megindultál. 14 nap, 19 óra, 41 perc, és nyári szünet. Így állunk, 202 nap is karácsony, de azt egyelőre azzal nem foglalkozunk, ráadásul egy időpontos SMS nekünk jó. Majd a nyári szünet beáltával kitaláljuk, hogy ünnepeljük, ja. És hogy mit olvasunk tovább, vagy mit nem olvasunk tovább, de ez most még a rendkedvéért hozzátartozik. A 210 akárhány napunk lejött 14 napra, gyerekek, 14 napra. Úgyhogy ez a helyzet, 14 nap.
5: És ma kisorsoljuk Bostont.
4: Ma kisorsoljuk Bostont, játszunk még egy Hisense-t, elviszi Bostont, így van, valaki megy. Úgyhogy azért az nagyon...
5: Óriási menő.
4: Az nagyon menő, így van. Itt vagyok, boldog jó reggelt mindenkinek, kicsit késtem, de itt vagyok, ismét titeket hallgatva, fantás duci. Na, látod?
6: Na, tehát, ez hogy, az duckó, szevasz!
4: Megjött, így van. A nagylábújjam adnám MotoGP jegyekért, játszhatunk-e egyet? Aha,
6: Előbb-utóbb igen.
4: Előbb-utóbb igen, és még van is még.
6: Van kettő darab jegy mára, persze. Igen, jövő hétre is van jegy, de azt már nem adjuk oda, mert a hétvégén lesz az esemény. Jó, tehát visszamerőlegesen nem csinálunk ilyet.
4: Igen. Szép jó reggelt kívánok, ezt az üzenetet azoknak küldeném, akik szeretnek kockulni, a gamer platformok szerelmesének már csak 160 nap, 18 óra, 40 perc, és itt a GTA.
6: Az miért olyan sokára adják ki? Az nincs még kész? Ezt, pont valamelyik nap olvastam ezt a hírt, hogy már hogy várja mindenki, és már nem tudom mióta várják ezt a programot, de tulajdonképpen az ki. Ott valami
4: volt valami para, kötve, volt valami dátum, és aztán működött. Még fejlesztési parák voltak, és akkor újra, de hát ez egy ilyen a világ egyik leghíresebb ilyen. Hát, hogy is mondjam csak, nem is tudom ennek pontosan milyenek a műfajnak a neve, de amikor mész, és történetet építesz, és rabolsz, és ölsz GTA, és benne vagy, és karakterrel különböző fiktív és nem fiktív szituációkat találsz ki, és hajtod végre. Ez nagyon nagyot megy ez a játék. Ez most azt hiszem a hatodik, GTA 6, vagy nem tudom mennyi, hol tartunk.
6: Igen. De mi az Isten tart eddig? Tehát ugye az még innen a 160 nap, az fél év.
4: Már korábban jött volna, csak valami volt. Ugye, valamit elnapoltak.
6: Mert már fölültétek a petárdát GTA-sok, hogy akkor valami lesz. Itt az új, aztán megint arrébb rakták.
4: Igen.
6: Érdekes, hogy egy ilyen fejlesztő brigád, gondolom, itt irgalmatlan pénz van-e mögött a program mögött, hát amennyit kerestek belőle, ugye az eddig eladottakból, hogy abból nem lehet ez gyorsan összehozni, érdekes.
4: Igen, de hogy az...
5: GTA 6, igen.
4: Akkor ez a 6-os, nem? Igen. Aha. Igen.
5: Játszottál Iszom valaha vele, vagy játszottatok vele valaha?
4: Engem soha nem kötött le.
5: De volt olyan játék, ami beszívott?
4: Hát nagyon sok játék volt, ami beszívott, de a GTA az...
6: Hát rögtön az elején a kígyó, tudod.
4: Igen, a kígyó.
6: Aztán átment a Pac-Manre, azt is szerette nagyon.
4: És melyik volt az a játék, amikor különböző karaktereket választottál, és a végén meg kellett ölni a nagy sárkány? Diablo, én diabloztam nagyon
5: Fortnite.
4: Sokat. Fortnite már nem. PUBG az ugye már inkább telefon, de a Diablo az még számítógépen. Az egy nagyon-nagyon jó kis kalandjáték Diablo. Volt. Választottál egy karaktert, igen. És az a hosszú hónapokon keresztül végigmentél egy pályán. Mire jutottál oda, hogy megöld a fő sárkányt?
5: Nálunk Call of Duty is időszak volt.
4: Call of Duty, hát az na, ilyen lövöldözős.
5: Hosszú.
4: Igen.
6: Engem egy dolog kapott el, ez még szerintem 99 vagy 2000, volt egy ilyen Clayman nevezetű játék.
4: Aha,
6: ilyen,
4: az nincs meg.
6: Egy ilyen hülye figura ment, ami úgy nézett ki, mintha báb lett volna, és akkor feladatokat, de logikai feladatokat kellett megoldani. Két ok miatt hagytam abba a számítógépes játékot. Az egyik ugye azt már elmondtam, mert logikai feladatok voltak, tehát nem jutottunk előle. A másik, betárcsázós internetünk volt akkor még Érden, és gyakorlatilag 8 percenként dobott le Csába erről a játékról, úgyhogy én ott ezt elengedtem az egészet, gyerekek. Én játékszűz maradtam.
5: Az elveszi az ember kedvét.
4: Igen, de nagyon rá lehet ezekre csúszni. Nagyon-nagyon-nagyon rá lehet csúszni. Igen. Hát öcskös, te rágasd a pofont a GTA-val.
6: Itt csak kérdeztünk, haló. Csak kérdeztünk.
4: Igen, csak konzolra jelenik meg gépre egy évre rá, igen. Aha, az így van. Tehát, hogy először jön konzolra, és akkor utána.
6: Ez is mekkora bizniák érted, hogy konzol, akkor nyilván veszel konzolt, ha éppen nincsen, hogy igen, meg tud venni, akkor egy év után még aztán biztos kijön valami fejlesztés benne, azért még fizess egy kicsit, irgalmatlan lóvék.
4: Igen, ja. Nagyon keménye történetesen, hogy hány millió játékosa van, és hogy micsoda őrület van még mindig a GTA körület, tényleg elképesztő. Na jó van, gyerekek.
6: $1.5 milliárd készül. $1.5 milliárd
4: maga a fejlesztés, amiből csinálják.
6: Ja, hát ez hallgató írta, nem tudom.
4: Aha.
6: Ez rettenetnek tűnik.
4: Ez nagyon kemény.
5: Visszajön belőle ennyi.
4: Szerintem igen.
6: Szerintem ott olyan emberek ülnek, akik ezt úgy tudják.
4: Igen. Hát igen.
6: Nem lökik bele ezt a lóvét azért, hogy jobb, akkor ezt elfüstöltük, meg vagyunk, gyerünk.
4: Nagyon kemény gyerekek. De ezek már valahogy nem, igazából nem kötnek le. Most a Jackónak a sorozata tudott úgy odaültetni, hogy megnézzek egy-két részt, de hogy már a sorozatok is nagyon nehezen ültetnek le, egészen érdekes, hogy mennyire gyorsult az ember. PUBG-zni telefonon meg, csak mint tudom, a gyerekekkel játszom egy kicsit, de az se nagyon köt le.
5: Nem tudom, én már filmeket is félbe hagyom.
4: Igen, tehát ez van, hogy már filmet is nagyon nehezen.
5: Eléggé az első fél óra után azonnal kapcsolatban.
4: Nagyon durva, hogy az ember hogy felgyorsult, igen. Minden idők legnagyobb bevételű játéka lesz, 6 milliárdot várnak vissza.
6: Látod, az nem igen. Olyan rossz befektetés, igen. A másfélből hatot csinálni.
4: Hát igen, egyrészt, hogy megvedd, utána meg, hogy fejleszd magad, meg, hogy költsél, tehát azért ez nagyon szépen úgy van kitalálva. Hogy itt
5: ja,
4: azért...
5: mert hogy ott is vannak ilyen skinek, vagy milyen...
4: Hogyne, írdatlan pénzeket ölnek bele a játékosok, persze.
5: Nem tudom, mert soha nem volt szerencsém ahhoz a játékhoz.
4: Brutál. Egyébként jó, én láttam, amikor Benny játszik, azért eléggé megvan csinálva.
5: Van, hogy Benny játszik, te meg ülsz mellette és nézed.
4: Hát amikor kisebb volt, akkor belenéztem, hogy mit játszik, csak hogy benne maradjak abba a világba, de ez körülbelül 10 percig tartott. Tehát, hogy azért órákat nem ültem nagyon mellette, csak hogy lássam, hogy mi a játék.
6: Beugrott egy pornó hirdetés, és rögtön átkapcsolt.
4: Igen, mondtam, ez így elég. Igen. PUBG-ban annyira benne vagyok, hogy havi 10-20k-t költök ma, és minden rámende a családom, de megváltoztam. Aha. Hát igen, na azt viszont én nagyon keményen toltam évekig, úgyhogy már nem, nincs erőm játszani. Jövő mindjárt, jó, fél hét van, elkezdjük akkor a ma reggelt, és igen, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után.
2: Nyugalom emberek, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 millió 699 ezer forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
17: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi 3 étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
18: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
19: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
20: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed. Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked, a többi csak rajtad múlik. E-mail címünk hr@gallakft.hu. Jelentkezz még ma www.gallazrt.hu.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
22: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
23: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
24: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
25: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
26: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
27: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
28: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Látványos szakaszába lépett a Neumann Egyetem Campus 2 fejlesztése. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. Jelentkeztek a kunfehértói rongálók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem mintegy 19,5 milliárd forintos Campus 2 beruházása. A kivitelezők megkezdték az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítását, amely a régi GANF épületet köti majd össze az új campus résszel, írja a híres.hu. A fejlesztés célja, hogy a hallgatók és az oktatók biztonságosan a közúti forgalom érintése nélkül közlekedhessenek a két épület együttes között. Emellett a munkaterületen is felgyorsultak a kivitelezési munkák, többek között gépészeti, villamos és száraz építési feladatok zajlanak. A beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs iroda épület is épül. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
2: Megoldódni látszik a kunfehértói tófürdőn történt rongálás ügye, amely során ismeretlenek több vízibiciklit tettek tönkre, több százezer forintos kárt okozva. Az elkövetők a strand üzemeltetőjének felhívása után ügyvédjükön keresztül jelentkeztek, és vállalták a károk megtérítését, írja a Vármegyei Lap. A vízibicikliket még május elején rongálták meg, több járművet a tóba húztak és használhatatlanná tettek, ami a javítási költségek mellett bevételkiesést is okozott a strandnak. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre többfelé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Egészen elképesztő. Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
3: Csövi gyerekek.
1: Megjöttek itt az eredmények, gyerekek. Azokat hasonlítgatjuk, olyan folyamán, mint egy laboratórium.
3: Nem, mint egy nyugdíjas otthon, basszus, az a baj.
1: 10 évek bulis képeket mutogattunk volna, most meg neked milyen lett az eredményed? Ugye Feri tegnap vért vett, ezért betársultunk hozzá jó néhányan, és mi átmentünk egy ilyen mozgó laborra, aki itt volt, az levetetett mindent. És tegnap este már befutottak az eredmények. Én úgy, ahogy van az egészet, fölraktam a Gipónak, és mondtam, oké, mindent akarok, elemezki, hormonok, koleszteri összefüggések, figyelj, ez felfoghatatlan, hogy föltöltesz neki 3 oldalnyi véreredményt, és egy másodpercen belül hihetetlenül durva eredmény, de hogy milyen mondattal kezdte az eredmény, figyeld.
3: Nagy a baj.
2: Buksisimi.
1: Figyeld, mit küldött első.
2: Gratulálok, Balázs.
1: Első mondatra, szenzációs, tehát ő már nem csak úgy kielemzi ezt a dolgot, hú, várjál, nagyon hosszú, hanem kommentárt fűz hozzá. Tehát mi már ilyenbe vagyunk, hogy ezt kommentálja.
3: De tanácsokat is ad, hogy több kompressziós harisnya.
2: Igen, kevesebb cukor, és a kéztabit is fog vissza.
1: Igen, minden mond, de fölröhögtem tegnap, megmutattam.
3: Én azt bírom ilyenkor, mikor beírja, hogy ön nem jár edzeni. Mi van, hülye?
1: Igen. Ültem tegnap egy társaságban, és megérkezett pont a lelet, és mondom, igen, összességében... Figyeld, átnézve a leletedet, összességében egy meglepően jó vérkép egy 48 éves férfihez képest.
3: Hoppá!
2: Egy kicsit ad, egy kicsit elvesz.
1: Itt boros poárral a kezembe, köszönöm, hát ez nagyon jó. 48 éves férfihez képest, összességében jó, ahhoz képest, hogy ennyire öreg vagy, mondja a Gipó.
2: Hány csillag lett?
1: Nincs benne, azt nem számoltam meg se néztem. Megkaptam úgy, hogy van, föltöltöttem, és mondom, mindent tudni akarok róla. Nem néztem a csillagokat. Ugye hát a csillag most azt mondja, hogy limfocitában bejelez egy csillag. Vagy tudod, tehát olyan értékben bejelez, hát fingod nincs, hogy mi. Mondom, azonnal kérem az összeset, mindent. A lehető legrészletesebb elemzést kérek arról, hogy te mit látsz ebben a vérképen. És ő úgy elemez, várjál, hogy nem csak azt mondja, hogy mi, hanem megkérdezi tőled, hogy amikor ő ezt kielemezte neked, akkor adjon-e életmód tanácsokat, táplálkozási tanácsokat, vizsgáljon rizikófaktorokat, mi az, amit a helyzetedben prioritás és optimalizálni kell, mi az, ami kontrollért kiállt, milyen eredményt ismerjél meg, mi az, ami nem látszik, tehát cukorbetegség, komoly gyulladás, májkárosodás, mi az összképed, az összképet utána még összefoglalja, és utána még tanácsokat ad, hogy hogyan tudod magát a vérképet javítani. Felfoghatatlanul összetett. Tehát ezt neked már a laborban sem csinálják meg. Egy unott orvos azt mondja, kicsit magas a koleszterin, vegyük vissza. Ő nem ilyen koleszterin értékelést ad, hanem összefüggésében jó és rossz koleszterin, és mivel és hogy, és ez mit jelent a szervezetedre. Az a gyulladásod miért fog majd elindulni, azért, mert ez egy kicsit magasabb, erre figyelj.
3: Hát ez jó, azért nézessük meg orvossal is.
1: Nyilván, ha van olyan, hogy adókért kelt, akkor igen, de hogy szóval egészen igen. A here agyalapi tengelyed hogyan működik?
2: Neked nagyon működik.
1: Hormonrendszer. Hát igen, az androgén rendszered, és a hormonrendszered, és a here kimerülésed van-e, vagy nincs.
2: És merül már.
1: Hormonális zavarod van-e, vagy a here agyalapi tengelyed hogyan hasonlítja össze az egyéb faktorokkal? Felfoghatatlan, hogy mit tudsz tőle kérni.
2: Én azt szeretem, hogy az elején mindig egy kicsit így megnyugtat. Jól van, szép ez, de...
1: Igen. Férfi hormon szempontból a tesztod és az ösztrogéned összehasonlítása, és mit jelent az majd 5 évvel később a vastag beledre nézve. Na azért ez hol csinálják meg neked egyébként? Ez egy doki se elemzi így ki neked, ilyen rálátással összefüggésében, ennyire mélyen a metabolikus állapotodat és a túledzettségedet nem nézik meg. Mondd, unott Aranka, szól neked, jó, hogy vigyázzon, Ferenc.
3: Igen, vegye be ezt a gyógyszert.
1: Több folyadék, a veséje már nem úgy működik. Értem, de értesd meg velem, hogy miért, hol van az elakadás, mi történt. Baromi izgi. Tehát, hogy
2: hát a ChatGPT előtt ugye az volt, hogy egyesével fogtad ezeket a szavakat, és így beírtad a Google keresőbe. Mit jelent az, hogy a limfocita számom alacsony?
1: A limfocita, imádom. Na, tehát fél zseniális. Tesztót megnézzük majd?
3: Hát vicces, verseny van, gyerekek. Hát tesztó verseny
1: megjött
3: van.
1: Megjött a tesztót?
3: De hogy nincs.
1: Akkor te a panelban nem kértél.
3: De kértünk a Gyulának is, hát tesztóversenyt hirdettünk.
1: Úgy, ahogy van, a 3 leletedet fogd meg, tedd föl a fotót a Gipónak, és mondd meg, hogy mindent. és dőj hátra. Tehát, hogy ott lesz a tesztó. Szerintem kértél egyébként te is
3: azt
1: tesztot.
3: Írta a ChatGPT, hogy terhes vagy, vagy sem?
1: Nem, de azt mondta, kicsit síros lehetek a magam ösztrogénem miatt.
2: A helyedben szempillaspirált vásárolnék a közeljövőben.
1: Igen, igen, igen. De hogy például a hasi zsírod van, vagy hangulatingadozásod, vagy libidó csökkenésed, vagy mellfeszülésed, vagy alacsonyabb energiaszinted, a pasik nem tudják, hogy hova kell tenni. És ugye azt mondja, hogy 40 év után megborul a hormonrendszer, és az ösztrogéned lesz magasabb. Amivel semmi baj nincs, mert ugyanúgy lehet férfiban női nemi hormon, de elmondja neked, hogyha ezek a tüneteid, akkor szorítsd vissza az ösztrogént, és jobban fogsz aludni, elmúlik a fáradtságod, és az van, hogy egy kicsit a hasi zsír is eltűnik. És te meg elmész az okéz, hogy fáradékony vagy, nem feltétlen azzal kezdik, hogy megnézik a hormonpaneletben az ösztrogént. Tehát, hogy így jön rá.
3: Inkább ez a hasi zsír érdekelne. Fáradtsággal nincs.
1: Vizelet visszatartás? Hangulatingadozás, libido csökkenés, mellfeszülés, igen? Erekciós probléma, csak jelzem, jelzem. Ez nem nekem sorolta, csak megkérdeztem, hogy mi a magas ösztrogén, milyen tünetei vannak, miért fontos az ösztrogén, a női nemi hormon. Fél oldal megint. Gyerekek, ez. Három órát el vagy a saját vérképeddel. Persze, el lehet benne nagyon veszni, imádom. Tényleg nagyon jó, szenzációs. Én nem is tudom, mi volt a Gipó előtt?
3: Normális
1: mi
3: élet.
1: Sötét mi volt?
3: Ez, a boldog élet. Boldog élet.
1: Mi volt a Gipó előtt? Hogy,
2: ki álltál a körzeti rendelőnél, kopogtál, kijött egy nagyon unott néni.
1: Hello.
2: Csókolom, esetleg el tudná ezt valaki? Nincs bent a doktor úr.
1: De négy csillag lett a vérképem, életben maradok.
2: Az nem jelent semmit.
1: Igen.
2: Jöjjön vissza jövő héten.
1: Nagyon szeretem. Én annyi mindenre használom. Annyi mindenre használom. Jó, azért akkor 7 óra után egy tesztoharc.
3: Mehet, hát persze.
1: Julival egy ösztrogéharc. Te nem vetettél tegnap vérképet.
4: Nem, nem. Tehát mi nem tudunk összecsapni
1: Julival. Ja, mert te 2 hónapja vetettél.
4: Hát igen, igen.
2: Én néztem ennek az oldalát egyébként, de azért nem vetettem vért, mert hogy kifejezetten kerestem, hogy van-e ilyen, hogy női csomag. És az meg nem volt. Kis labor, nagy labor, ilyen jutin, olyan rutin.
1: Van egy sportolói panel, és a sportolói panelben megtalálod a hormont. A hormonpanelt is, ez ugye, hogy hormonpanel.
2: Hormonpanel.
1: Igen, azt kell neked megnézetni. Ideje lenne azért azt így ránézni ebben a változó korban.
2: Mi az oka annak a sok szar tünetnek,
1: amit produkálsz? Azt írja valaki, hogy gyakori kérdések volt, és egyébként tényleg. Gyakori. Jó, nem, azért, nem, az a másik véglet volt. Az internet sötét Mariannárka, virslit nyomtam a hüvelyembe, terhes lehetek ez című Bravo Otto, szerelek, szexszerelem, gyengétség, azért ott sok hülye volt. Tehát, hogy az...
4: Azért tisztázzuk nálunk ugye a Ferire mondom zsűre meg magamra, hát hiszen te kamasz vagy, Balázs, meg Juli is, kis tacskók vagytok. Nekünk nem volt ugye internet se, tehát nem, hogy ChatGPT nem volt, meg AI nem volt, hát nem volt internet.
3: És milyen gondolj, jó bele, volt.
4: Úgy érettségiztünk annak idején, a mi korosztályunk, hogy nem volt internet.
3: Hogy tanultunk még rendesen.
4: Nem volt itt, hogy megirogattatjuk a tételeket, kérem szépen. Mi magunk szépen, így van,
2: legyisztük. Az osztály Strébere megírta, és utána elkértük tőle.
4: Indigo volt apám, indigo. Még fénymásoló se sok helyen. Indigo!
1: Igen, tényleg, úristen.
4: És itt vagyunk, élünk, boldogabbak voltunk.
1: Igen. Biztos van egy csomó átka ennek, meg az AI-nak, meg egy csomó, mindenki majd átalakul a világ, meg elveszi az állását. Én ezeket nagyon élvezem.
4: Persze, nagyon klassz. Tehát
1: ez ilyenek.
4: Ha észre használj valaki, akkor nagyon klassz. Igaz, Balázs?
1: Igen, igen, igen. Bocs, nem ide, tudom. Ha valaki észre használja, bocs, nem ide.
2: Tehát te rendesen rácsúsztál tulajdonképpen, most már mindent ezzel beszélsz meg, mindent ezzel elemeztetsz meg.
1: Abszolút.
2: Gyakorlatilag mindenről kikérem.
1: Persze. Tegnap például kértem tőle egy olyat, én akarok róla pár mondatot beszélni, mert ma játszik a falábú egyesület, hogy...
2: hogy kire fogadj?
1: Hogy nézze már meg nekem, hogy egyébként azok a kijutott csapatok, azok a FIFA ranglistán hányadikok, és mekkora az ország lakossága, csodát fogtok hallani. Hogy miért nincs kint a magyar válogatott, ellenben kik vannak kint a VB-n.
3: Túl kevesen vagyunk, ez az, én mindig is tudtam.
1: Kértem tőle egy összesítést, hogy szedd össze nekem azokat a csapatokat, akik teljesen lehetetlen módon jutottak ki, és nevezd meg azokat a csapatokat, akik vagy először vannak világbajnokságon, vagy váratlan, hogy kijutottak, sírva fogtok rögni, hogy milyen országok vannak kint a VB-n. De mi a hatalmas nagy pénzzel, a milliárdokkal, a nagy magyar futballal, csetlőbotlóval, hogy te tudtunk kijutni a világbajnokságra, mondok néhány országot, akik kijutottak.
2: Bosznia is kint van.
1: Bosznia is kint van, de egészen érdekes államok is kint vannak. Na most ezt például mire összeszeded az internetről, megőrülsz. 10 másodpercen belül ország, lakosság, FIFA ranglista eredmény, egy főre jutó, mit tudom én, GDP, stb. Stb. Stadionok száma, így szedte neked össze. Hát ez hol csinál? Hol csinálsz?
3: Irgalmatlan melót vesz le a válladról. Igen, és mindenki azt mondja, hogy pont ezekre meg rohadt jó.
1: Á, iszonyat, a táblázatba szedve.
3: Azt az unalmas böngészést veszi el tőled, amit mindannyian utálunk. Hogy keres adatot. Ez meg
1: összerakja neked.
2: Tök érdekes, de neked ezek a kérdések egy piros lámpánál jutnak az eszedbe.
1: Nem, ez egészen pontosan úgy, hogy én a Kabáttal beszélgettem tegnap, és a Petik elkezdett mondani infókat a VB-ről. És mondom, basszus, de jó, hogy te ezt így tudod, mondom. Akkor viszont még kérdeztem tőle egy-két dolgot, de hát utána már nem jött válasz, mert
2: hazament.
1: Nem, hanem mert egy picit bonyolultabbat kérdezel a Petitől, arra már azért nem még tudja a választ, úgyhogy mondtam, jó, Peti, hogy így meg a zero kolát.
2: Néztetem, hogy pufferel.
1: Jó, értem, de akkor ennek most egy kicsit hivatalosabb utána nézek. Jó, hát azért nem tudok mindent. És így kezdtem el utána nézni, hogy na nézzünk már rá akkor erre a világbajnokságra, ha már nálunk VB játékban, hogy kik vannak, kint. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok, Ádám vagyok.
1: Hello, Ádám, honnan hívtál minket?
5: Rákóczi falváról.
3: Hát, de szép, hely. Várj, az újról, vagy a régiről?
5: A régiről,
3: mert van Rákóczi új falva is.
5: Így van, pontosan.
1: Igen, Rákóczi új falva, ja. És milyen foglalkozom, mit csinálsz?
5: Én értékesítéssel foglalkozom, élelmiszeriparban dolgozom.
1: Élelmiszeriparban, oké, Ádám, jól van. Pékárút értékesítesz, ezt látom.
5: Jól látod, igen.
1: Aha, nagyon jó. Megvan mindegyik lábujjad?
5: Hát egyet most már odaadok a MotoGP jegyekért mindenképpen. Ezt felajánlottam az SMS-ben, és hogy kénytelen leszek este egy műveletet végrehajtani.
3: Akkor meg is vagyunk, vághatod, mert ugye ez jár.
1: Igen, csak...
3: Ha nyersz, hanem a MotoGP jegy az jár,
5: úgyhogy nagyon jó.
3: Légy szíves, óriási. Most csap, óriási. Választatsz, hogy melyiket, bal vagy jobb.
1: Ugye ez a lábúj, ez végig kísérte nekünk az egész hetünket egyébként, hogy kinek hány lábúja van, meg kinek hány.
3: Hát ahogy vagy magyarnál merült föl, ugye, igen. Hogy férfiak voltak, mérnökök, akik fölvették, és akkor Eszterke még bedobta ezt, hogy is van-e lábújad, igen. De olyat nem találtunk, hogy nincs.
1: Igen, vagy hogy hat lábúja van, igen. Jól van, kivel játszanál, Ádám, kit választottál?
5: Julikával szeretnék játszani.
2: Jó.
1: Julika? Ezt Julika. Mondtad, hogy Julika? Tényleg?
5: Juliska, ha így jobb.
1: Ahogy jól akarod. Legyen. De jó, amit szeretnél, vagy amit Juli szeret. Jó. Jól van, induljunk akkor, nézzük meg, jó? Na, köszönöm, azt szia. Mondja, hogy 3-2-1, tessék.
2: Ádám, szereted a focit?
5: Focit? Hát kevésbé. Nagyon kevésbé. Miért? Nagyon-nagyon kevésbé. Kérlek szépen, nekem vannak más sportágok, amit sokkal-sokkal jobban szeretek.
2: Voltál már?
5: Többek között a MotoGP.
2: A MotoGP. Arra szeretnél most helyet nyerni.
5: Arra már nyertem, Juli. Arra már nyertem.
2: A lábujjadat mikor fogod levágni? Lesz-e róla a felvétel?
5: Már megvolt, az előbb hallhattad a hangomat.
2: Mivel vágtad le?
5: Egy körömvágó ollóval.
2: Körömvágó ollóval.
5: Jó. Hogy vagy ma?
2: Rendben vagyok. Köszönöm szépen. Minden
5: ha
2: szuper.
5: Ha szépen megkérlek, kimondod a tiltott szavak egyikét?
2: Felejtsd el.
5: Miért?
2: Hát, mert ma rossz fej vagyok.
5: Rossz fej vagy ma? Aha. Mi történt reggel, hogy ilyen rossz fej lettél? Rossz... Nem voltál te mindig ilyen?
1: Nem voltál te mindig ilyen? Ajjajjajjajjajj.
2: Pedig bár majd ebben voltál.
1: Feszül csata volt, mindenki nagyon koncentrált. Volt. Mindenki nagyon koncentrált.
5: Hát sajnálom, de köszönöm
2: nem
5: a játékot.
2: Az a lényeg, hogy 9 lábujjad van, viszont van MotoGP jegyed.
5: Ennyi. Így van. Nagyon köszönöm.
1: Így van.
5: Nagyon köszönöm.
1: Az évbeszélgetés ére valaki.
2: Óriási volt.
3: Ez egyre inkább erről szól egyébként a fekete-fehér. Óriási beszélgetés, akkor semmiről.
1: Igen. Jól van. Figyelj, küldünk mindent, jó?
5: Fú, nagyon köszönöm. Köszönöm, srácok. Hálás vagyok nagyon.
1: Jól van. Oké, köszi, ciao.
5: Köszi, sziasztok.
1: Hello.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na!
2: De most megkérdeztem a Geminit,
1: igen,
2: hogy például a mai barátságos
1: oda
2: meccsen.
1: Oda nézzé, ő nem Gipóba van. Érted? Geminájnak. Geminit, igen, Gemini nagyon tetszik, ez így nagyon jó.
2: Gemini.
1: És mit mond?
2: Hát szerintetek mit mond arra, hogy a mai felkészülési mérkőzésen ki lesz az esélyes? Magyarország-Finnország.
1: Nem, a magyarok esélyesebbek egyébként.
3: Tényleg?
1: Aha.
2: A magyar válogatott a meccs egyértelmű esélyese, azt mondja.
1: Soha egyetlen egy híres focistát nem tudtak fölmutatni ki ezt a Litmán nevezetű csávót. A finn foci azért az... De a magyar foci sokszor alul tudja múlni. Biztos nagyon-nagyon magas színvonalú, őrületes tempójú, hatalmas meccs lesz. Rengeteg kapura lövéssel, iszonyatosan nagy helyzetekkel, bődületes izgalommal. Letelepedek a tévé elé, és fel se állok onnan.
2: Mindenképpen fogadjunk, én azt mondom.
1: Ma meccsre?
2: Hogyne.
1: Mindenre? Hát kezdjük el. Írjunk táblázatot a VB-ről, írjunk táblázatot végeredményekről, tippeljük meg, hogy ki nyeri a VB-t. Figyelj, itt kis kivételrel 7 teljesen foci antitalentum üldögél. Tehát, hogy annak
2: a segítséget.
1: Pétertől van súgója.
3: Te villogtál a héten.
1: Hülye vagyok a focihoz nagyon. Teljesen hülye vagyok.
2: Bevonunk majd valami állatot is, valami polipot, vagy bármit? Ugye szokott ilyen
1: lenni. Igen, ha persze. Hát még most a jósló állataink azok azért, hogy
4: elhasztultak. Szocsi, az előző VB szocsika volt.
1: Igen. Ja. De...
4: Nem mondd így, hogy jön, ja.
1: Hát kimúlt az állat.
4: Nem.
3: Elment, elköltözött.
4: Szegény.
2: Előre ment.
4: Nagyon híres hörcsög
3: volt. Megdöglött.
1: Híres volt, megpusztult.
4: Nem beszélünk.
1: Megpusztult.
3: Megdöglött.
4: Meghalt.
1: Félrenyelt egy kukoricaszemet, és megmakkant.
2: Annyira jól tartottad.
4: Nem. Vége egyengülésbe halt meg.
1: Hát egyébként ennyi van benne, erre van kalibrálva.
2: Nem, ő benne több volt, mint amennyire kalibrálva.
1: Tovább húzta, mert túl jó dolga volt.
2: Hát parmezán sajta letettek konkrétan az Anna, úgyhogy úgy azért nem könnyű.
1: Igen, meg is pusztult. Igen.
3: Jó, lehet, hogy ért volna még egy évet, ha nem többet parmezán.
1: De hát is, igen, vannak olyan szakértőink, akik nagyon értenek a focihoz, úgyhogy majd 3-4 órás trollfoci interjút fogunk csinálni. Jó? Hogy hát ha el tudnak majd mondani semmit a semmiről. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük,
2: soha srácok. Nem fogják nekünk felvegetni.
1: Készüljetek, srácok, egy 3-4 órás interjút készítenénk veletek a mai meccsről. Jó? Na jól van, jövő mindjárt 2 perc múlva pontosan. 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack!

0: Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
12: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6. Ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
13: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a Jépi Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
14: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
16: Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Veszelsz ki autóbontó.
17: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.

0: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Miért hallgatják egyre

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az év tanárai díjazták a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Figyeljünk a hűtőpultoknál, nem csak rendészeti kérdés a hajléktalanság Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tanév végéhez és a pedagógus naphoz kapcsolódva adták át a Kecskeméti Szakképzési Centrum év tanára díjait a Cifra Palotában. Az ünnepségen elhangzott, hogy a sikeres oktatás alapja a felkészült és elhivatott pedagógus, aki nem csak tudást ad át, hanem támogatja és motiválja is a diákokat, írja a Vármegyei Lap. A centrum vezetői szerint az intézmény eredményei jól mutatják, hogy a tanulók és az oktatók sikerei szorosan összefüggenek egymással. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusoknak ma már folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és oktatási módszerekhez. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie. Rá kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenyek számára is.
2: A jó idővel ismét több hajléktalan ember jelent meg Kiskunfélegyháza közterein, ami egyre gyakrabban vált ki lakossági vitákat. A városvezetés és a rendőrség szerint ugyanakkor a probléma jóval összetettebb annál, mint hogy kizárólag közbiztonsági kérdésként kezeljék. A rendőrség tájékoztatása szerint a közelmúltban történt nagy visszhangot kiváltó késes incidens egyedi eset volt és nem jellemző a város közbiztonságára. Kiskunfélegyháza annak ellenére működtet hajléktalan ellátórendszert, hogy erre jogszabály szerint már nem lenne köteles, a szolgáltatás éves költsége megközelíti a 193 millió forintot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hajléktalan emberek többsége nem jelent veszélyt, és a hosszú távú megoldást a szociális segítségnyújtás, valamint a társadalmi visszailleszkedés támogatása jelentheti, írja a Félegyházi közlöny. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, péntek van, elkezdjük. Ma még van nagy kapurórugás játékunk, egy Hisense játék az utolsó. És ma 9 után mindenki, aki SMS-t küldött, az figyeljen, mert valakit sorsolunk, és megy ki a VB-re, gyerekek. Megy ki a VB-re, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Megy Bostonba talán, ugye?
2: Az úgy van, három napra. Repülőjegy, szálloda, belépőjegy két főre.
1: Azért az nagyon komoly, igen. Alkut ajánlok, vagy Hisense TV, vagy Balázs pelenkába kell állnod. Ezt tudom neked felajánlani. Köszönjük szépen. Tegnap elkezdtem nézni a Kovi sorozatot, az jelent, amikor az asszony főzi a tarhonyaleves mellett, a csávó próbálja felállítani a szerszámot. Sírtam, buzos Gyuri. Hát igen, nagyon...
2: Vendégeink voltak ugye, és a rendező úr elmondta, hogy gyakorlatilag megkapták az összes régi Kovi anyagot, még betán gyerekek, meg az VHS, amit el tudsz képzelni, hogy olyan sztorik vannak rajta, hogy ezt simán el tudom képzelni, hogy ez tényleg így volt.
1: Igen.
2: Lebencsleves és mellette akcióra készítés.
1: Igen. Az nagyon kemény, igen. Na, mennyi a tesztód? Nézzük meg, csak bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel. A Zsülnek nem néztek tesztót.
2: Nem áll, Gyuri.
1: Csak női hormonpanelt kapott el tőle.
2: Rólad lemondta?
1: Mennyi, hogy állsz?
2: Vagy mi van? Na,
1: van nézzük. Tesztoszteron, szabad tesztot, és biológiai aktív tesztoszteron, tessék.
2: Kezdjük a tesztoszteronnal.
1: Igen, ott a referenci érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lettél?
2: 25-70.
1: 25-70 a tesztoszteronod? 25-70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Gipó. Mennyi lett a...
2: Nem, most ne a Gipót nézd.
1: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézd a referenci értéket.
2: 19,1.
1: Azt a kis kandúr! Kis kandúr, 16-8.
2: Gyerekek!
1: Szabad tesztó?
2: Azt mondja, hogy szabad tesztó, 1,61.
1: 1,73.
2: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
1: Ott egy kicsit izébb.
2: Szemét beúsztál a kettes pályán. Jó,
1: biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
2: 40,4.
1: 46.
2: Öcsém!
1: 46 a biológiak, 46,6.
3: Na, ott tartjuk, hogy nem a cerkát hasonlítgatjátok össze. Kortizol? Nem a leleteiteket, nem hiszem.
1: Kortizol? Nézd a kortizol?
2: Nem. Az hol van a kortizol?
1: Hát benne a leletedben.
2: Na jó, de. Megvan kortizol. 228.
1: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszelős típus.
2: Hát ez így igaz.
1: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van.
2: De nem jó, rossz. PSA?
1: PSA? Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod.
2: Igen,
1: elvileg.
2: Az 4 alatt kell, hogy legyen.
1: Na mennyi voltál?
2: 0,6. A ver, ki van facsarva.
1: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
2: Hát az hibátlan.
1: Igen, ugye ezt a prostata termeli. Uh-huh. Hát látod, Gyuri, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
2: De ugye ebbe is verseny van.
1: Mi történt? Hát kértem a retróra. Jó, na hozz egy centit, akkor most mérjük össze. Igen.
3: Nekem is meg kellett volna nézetni. Azt hiszem, a kortizalom az egekben van.
4: Juliskám, hívtak minket a hátmendences fiúk. Igen.
1: Persze, igen. Nincs időt vérképet elemezni.
4: Mást elemzünk majd.
2: Igen, ti éltek, mi meg mérünk.
1: Igen. Na, hallottátok itt a szoboszlai kapcsán, aztán beszélünk még egy picit majd itt a magyar futballról, hogy a szobó kapcsán itt micsoda az ügynökség.
2: Nagyon jó a sztori.
1: Óriási jogi lépéseket tesz a játékos képét enged nélkül felhasználó cége ellen, mert ugye itt két szálon futott a Szoboszlainak ez a ruhadömpingje. Ugye ez elhíresült kép, a szoknya, a fekete lakcipő, ing betűrve, csöngetett a futár, hirtelen fel kellett kapni valamit szettje. Ugye? Tehát ez van, amikor tényleg megjön a pizza futár és mesztelen vagy. És ő közé tett hétfőn egy képet, ahogy megérkezik a csapat edzőtáborába, hogy iszonyatosan kifújják ma a magyar futballórát. Tehát ma oda vágnak.
2: Csak a győzelem?
1: Csak a győzelem számít a ma esti meccsen, ugye? És hát a feltűnő ruhát viselt, felkapta a fejét mindenki, őrületesen nagy mém kultusz lett belőle, mindenki elkezdte az inges gatyás makkoscipős képeit gyártani, és a saját oldalára feltenni. Nagyon sok vicces kép készült, nagyon sok montázs a közösségi médiában, közszereplők fölbukkantak a játékos ruháiban, minket is betettek. Tehát tényleg mindenki megjelent ebben a ruhában, és aztán ugye felébredtek, és megvilágosodtak a vállalati marketingesek, és ettől aztán nagyon más irányt kezdett venni a fotó utóélete, mert ugye elkezdték ezt cégek is használni.
2: A reklámra.
1: Reklámra.
2: Bizonyám, és mit csinált a jó kis menedzsment?
1: A jó kis menedzsment pedig azt mondta, hogy eddig és nem tovább, beperli, vagy levételre szólítja fel azokat a cégeket, akik ugye felhasználták az ő képeit. Mert hogy itt a szörpgyártól kezdve mindenki felöltöztette a saját üvegébe a képet, a fresh napfasz kirakott, ha minden igaz, és ez nem mém, akkor 6000 forintos pórász, 3000 forintos kutyajátékot, 3000 forintos mellényhámot, tehát hogy mindenki lecsapott, és az Arena Mall lerakott egy kártyát, ami minden szettehez passzol, hátul látszik ugye a szobónak a zsebe, ahol egy Lagerfeldes szatyorral ő sétálgat, keresd az Arena Mall ajándékkártyát. Tehát, hogy tényleg mindenki beugrott, az emag berakott egy jó outfit. Klótgatyát. Egy klótgatyát, egy jó outfit nem a trendet követi, hanem trendet indít felkiáltással. Szóval, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok csaptak le erre a fotóra, és az általuk forgalmazott termékeket, vagy tulajdonképpen az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítések érdekében összekapcsolták a márkát a ruhával, és a generált
2: ilyenképekkel. Hát nem a ruhával, a szoboszlaival.
3: Nem, mert egyébként ügyes, nézd meg, hogy gyakorlatilag az összes képen...
2: Az már
3: képen...
2: védekezés, oké, csak most ez a tényállás, amit ugye Balázs mondott, ez nem igaz, mert nem a ruhára repültek rá, hanem a szobó népszerűségére, ott nem a fehér, nem tudom milyen márkájú gatya a fontos benne, hanem hogy ezt a szoboszlai viseli. Érted?
1: De az emag fölrakott hasonló karkötőt,
2: az már a menekülési útvonal, hogy kirakták a szobók, ők azzal védekeznek, nem is értem, hogy nem felismerhető a szoboszlai, mert az orráig van csak a kép. Hát
1: igen,
2: ember,
1: igen.
2: Hát ezt a képet mindenki ismeri, hogy ez kint volt ez a ruha.
1: Igen, azt, hogy a képet szándékosan úgy szerkesztettük, meg vágtuk, hogy az érintett személy arca ne legyen tisztán látható, vagy felismerhető. A képet általános életmód, stock jellegű illusztrációkat használtuk fel egy nyári férfi ruházat kollekció népszerűsítésére. A szörp, a Szobi, az fölöltöztette a saját üvegét, ugye a málnás üvegét, ugyanebbe a ruhába. De hogy van, ahol meg felismerhető a szoboszlai. Tehát, hogy például ez a kutya, vagy kisállatkereskedés, az...
2: Egy az egybe átvette a képet.
1: Látszik, igen, hogy a szoboszlai rátette igazából a fejére a logót, meg a nem tudom mit, de látszik, hogy a szoboszlai képe van felhasználva.
2: Ez
1: ilyen formában érdekes, belendültek az ügyvédek.
2: És igazuk is van. Hát ennek a fiúnak a foci tudásán kívül, ugye, meg a piaci értékén kívül, tehát hogy mennyire adják-veszik, ez ugyanakkora értéke. Hát ő ebből nagyon-nagyon sok pénzt csinál. És ezt nem lehet tőle elvenni, és nem is kell, utána kell csinálni a dolgot, tehát amikor ő odaáll egy, nem tudom, azt hiszem, a Mekit reklámozta, vagy a, nem tudom, a másikat, mindegy, amikor ő odaáll, az nagyon sok millió forintnyi bevétel neki. Na most bárki, aki azt gondolja, hogy ezt elveheti ingyen, ezt a lehetőséget, hogy a szoboszlaival reklámoz, az ott marha nagy tévedésben van. Tehát egészen odáig, amíg emberek beöltöztetik saját magukat,
1: azzal nem volt baj.
2: Az tök vicces, de amikor egy cég egyértelműen pénzszerzési célból felhasznál egy ismert embert, akkor annak sajnos gyerekek vagy ilyen jogi lépések következnek ezután, és tök logikus a dolog, hogy azt le kell venni.
1: Igen, azt már nem teheted ki. Igen.
3: Nyilván, hogyha rólatok készülne egy ilyen hasonló típusú felvétel, akkor ti is fel lennétek háborodva.
2: Hát ott már csomó minden... ilyen, nyilván mi nem vagyunk ekkorában, mint a szobó, de hogy tudod, számtanszó volt már olyan, hogy gyere, csináljunk már egy közös fényképet, de ezt csináljuk lehetőség szerint az én lángososom előtt, és akkor ez kikerül. Most erre, hogy elkezdesz-e háborogni, vagy nem kezdesz el,
3: pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ezt nem lehet egy ilyen jóféle várándítással itt tudomásul venni, hogy jó van, srácok, ez egy kicsit túlszaladt. Nyilván az, hogy onnantól kezdve már beáll mögéd az EMAG, meg a Fresh Nap, meg mindegyik,
2: hát
3: az már egy másik történet.
2: Hát ez a túlszaladásnál lesz több szerintem.
3: De hát az arcát nem használják sehol.
2: Jaj, Juli.
3: Igen,
1: most így érzegetem, hogy mik vannak még kirakva. Igen. Ugyanakkor nagyot megy a képed, de hogy közben, de hogy azért közben ők ugye, ez gazdasági haszonszerzés, tehát hogy valójában ők azért a saját terméküket hozzád kötik, nem?
2: Így van, és még egy dolgot ne felejtsetek el. Egyrészt ez mondjuk egy EMAG-nak, egy Fresh Napnak, egy akárkicsinálnak haszonszerzés. Másrészt értékteleníti magát a Szoboszlait abból a szempontból, hogyha mindenki őt használja, akkor a következő ember, aki egyébként rohadt sok pénzt fizetne a Szobónak azért, hogy ő használhassa a képét, már egy lelakott csávót fog kapni, érted? Persze. Elégeted a Hapsinak a reklámértékét, és úgy, hogy ezzel ő egy fillért nem keresett.
1: Igen.
2: Igen.
1: De a Budmill is nagyon jót tett ki, mert a Budmill meg kirakta, lerakta a fehér nadrágot, ugye ezt az inget, nem a táskát, a cipőt, és azt, hogy egy fiatalember sietve távozott a Budmill üzletéből. Érted? Tehát ők azt sugalják, hogy ott volt náluk a Szoboszlai, de a szettje hátra maradt, kéking, fehér sort, fekete cipő, a tulajdonos személyazonosságra egyelőre ismeretlen, ti kiret kippeltek, ki lehet az. Ügyesek. Tehát jogi szempontból támadhatatlan, 6000 like, 400 komment, 66 megosztás, iszonyatosan pörgött a Budmill oldala egy napja, mert ők fölrakták, hogy a Szoboszlai náluk vásárolt, csak átöltözött, tehát még azt is sugalja, hogy a mi cuccunkat vette föl, letette a sajátját, és sietősen távozott a boltból, de nincs rajta a Szoboszlai, tehát ők ügyesen fogták ezt meg.
3: Na most azt nem tudom, hogy a menedzsment az hogy fogja ezt a cunamit most kezelni. Egyenként majd megkeres mindenkit, és akkor majd mindenkivel egyezkedik, vagy utólag benyújt majd valami igényt, hogy akkor ez körülbelül mennyi pénzt hozható. Tehát ebből olyan mém áradat, olyan áradat lett, ha 100 000 ilyen fotót nem láttam az elmúlt néhány napban, akkor egyet se. Csak majd a legnagyobbakra mennek rá.
2: Igen, valószínűleg ők most kiadtak egy közleményt, hogy megkérnek mindenkit, hogy vegyék le. Egyértelmű, hogy a nagy cégeknél ment vagy mehet felszólító levél. Ugye az EMAG már visszakozott, ők leszettek mindent. Aki nem szedi le, oda biztos, hogy az ő ügyvédjük fog egy közvetlen levelet küldeni. Hogy legyenek kedvesek ezt levenni, vagy beszélgessünk a pénzről.
3: Én már várom, hogy a vérnyúl mikor jelentkezik be.
1: Micsoda?
3: A vérnyúl. Hát mekkorát ment a vérnyúl is. Mindenki a vérnyúllal, meg emlékeztek, amikor a biciklistát megtámadta a nyúl.
1: Ja, az ugrónyúlra gondolsz.
3: Ja. Gyakorlatilag egy héten keresztül mindenki a nyúllal hirdette magát.
1: Mindenki a nyúllal volt elfoglalva.
3: És
1: igen,
3: a nyúl személyiség jogaival mi lesz?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen. Azért valaki, hogy a Kométa volt a legjobb, csak küldjetek el, mit csinált. Tehát, hogy azt nem tudjuk, hogy a Kométa is ráment a Szoboszlaira, tényleg? Hát ez egyébként zseniális. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Na, ha már foci, mondtam, hogy megnézzük itt a világbajnokságokat, hogy kik jutottak ki. Ti nézegettétek egyébként, hogy kik vannak kint? Szenzációs.
3: Hát, ki nincs kint.
1: Hogy ki nincs kint valójában.
2: Ezt meg tudjuk.
1: Tényleg mindenki kint van. És ugye itt többen írtátok, oké, ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy figyelembe kell venni, hogy az európai mezőny az mennyivel erősebb, meg hogy kevesebb csapat jut ki ahhoz képest, mint mondjuk az Óceánia, vagy Ázsia, vagy a világ területi elosztása, ugye mennyire számít, hogy kint vannak ezért az országok. Na, de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re. Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
2: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem igaz.
1: Nem igaz. Igen.
2: Legyünk ázsiai ország.
1: Hát vagy legyünk óceánia. Legyünk óceánia.
2: Ott még jó.
1: Tehát amikor azt olvasod, hogy a magyar válogatott arvá 86 óta, hogy kijusson, nekint van Haiti. Kint van.
3: A zöldfoki szigetek.
1: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van a zöldfoki köztársaság. Ért van? Kint van Üzbegisztán. Mi van? Hát nem tudunk ott lenni, és értem, hogy Ázsia, más besorolás, máshogy jutsz ki, európai csapatok, sokkal nehezebb. Mindent ért az ember a maga ostoba módján, amennyit ért a focihoz. De amikor azt olvasod, hogy Haiti, meg Panama, meg Üzbegisztán gyerekek, meg Jordánia, érted? Jordánia kint van életében először a világbajnokságon. Kivitott Jordánia a világbajnokságra.
2: A híres Jordán foci.
1: Tehát tele vannak hatalmas nevekkel. akkor az ideje ebben a formában, hogy vagy zöldfoki köztársaság, szóval, és ilyen 85. meg 88. FIFA helyezések a ranglistán, hogy hol állunk. Tehát ahhoz képest azért ez egészen megdöbbentő, nem? Most Jordániából ki jut ki? Milyen a jordán futball?
2: Hát lehet, hogy van valami titkos ászuk, érted? Vettek valakit.
1: Mit tudunk
2: kivel
1: erről?
2: Kivel kellett játszani Jordániának?
3: Atlantisszal.
2: És nyertek.
3: Így jutottak tovább.
1: Hogy, hogy kivel játszottak, nem tudom valójában. De akkor azért vérzik a szíved, nem?
3: A kis barátod mit írt erre az elemzésre egyébként? Mit mondott?
1: Hát figyelj, ő igazából leírta ugye a stadionok számát, hogy hogy jutott ki a zöldfoki köztársaság, hogy mennyien fociznak, hogy mennyi stadionjuk van, tehát hogy egészen megdöbbentő, hogy 3 stadionnal ki lehet jutni. És zöldfoki köztársaságban nem is tudom, mindjárt megkeresem, hogy ilyen pár százezren, abból van mondjuk 30 000 sportolójuk, és 15 000 focizik, és ilyen, tehát olyan számokat hasonlított össze, hogy döbbened, de leírta ő is, hogy más ugye a régiós elemzés, mert hogy máshogy jutsz ki. Mondjuk Óceániából, vagy Ázsiából.
2: Biztos hamar ki fognak esni, majd ezt mondjuk.
3: Kicsit hiányolom a Feröer-szigeteket. Hol vannak?
1: Igen. A Feröer-szigetek? Azt nem tudom. 600 000 lakosa van a zöldfoki köztársaságnak. A keret nagy része egyébként nem rossz, európai bajnokságokban játszik, és kijutottak először ugye a világbajnokságra. Haiti nagyon veszélyesnek tartotta, de azt mondja, hogy ranglistát, de hát 4-0-ra megverték Új-Zélandot. Óceániából ugye nagyon könnyű kijutni, ott kijöttünk, és ők is elképesztően gyengék, de esélyesnek mondják őket, hogy akár még tovább juthatnak a csoportból. És akkor ugye összehasonlította itt Üzbegisztánt, Jordániát, zöldfoki köztársaságot. Van, aki először van kint. Na most ehhez képest Jordánia is először jutott ki, meg azt hiszem Üzbegisztán is. Na most ehhez képest értem az európai csapatokat, de milyen szomorú, hogy 86 óta nem tudunk kijutni.
2: Jó, akkor gondolj bele az olaszokba, akik szintén nem jutottak ki most, és egy kicsit jobban fociznak, mint mi.
1: Oké.
2: Okay, és akkor nézik, hogy egy Haiti kint van, mi meg nem. Hát akkor, tehát alapvetően valószínűleg rossz a rendszer. És akkor milyen focit fogsz majd kapni, amikor Haiti és a zöldfoki szigetek fog focizni? Nem tudom, hogy fociznak.
1: De hogy a bővítés miatt több csapat esélyt kap. Hát aha, igen, tehát, hogy igen, alacsonyabb lesz a színvonal.
2: Igen. Igen, ugyanakkor meg jó, nem rólunk beszélek, jó csapatok, mint például az olasz, nem jutott ki. Érted?
1: Igen.
2: És akkor majd nézel egy Haiti meccset, mekkora nézettsége.
3: Azok lesznek késő éjszaka, tudod, amikről beszéltünk, valószín, hogy mikor igen fogják ezeket közvetíteni, 48 résztvevő, hát ez baromi sok.
1: Oké, de az olaszok legalább tudnak mibe kapaszkodni, hogy azért sokat voltak kint?
3: Konkrétan meghalt, mi meg akkor a nagy pillanatra várunk.
1: Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Tehát 86-ot, ha megnézed, ahhoz képest most a 2026, hát nem vagyok nagy fejszámoló, de nézd meg. Tehát egy teljes generáció nőtt föl, úgyhogy nem vagyok. És akkor elolvasod a zöldfoki köztársaság, Haiti, Jordánia, Üzbegisztán, és állsz hülyén, hogy értesz mindent, hogy mennyivel nehezebb kijutni, de nem áll. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
3: Nem, mi most Dafke nem akartunk kimenni. Amerikába ki akar játszani, időeltolódás, meg egyáltalán sokat kell repülni, mi már a következő pillanatra várunk.
1: A következő nagy pillanatra. A ma esti nagyon fontos barátságos meccs.
3: Magyar Finnország.
1: Igen, de tényleg.
3: Mi arra szívjuk fel magunkat.
1: Persze, nyilván van egy csomó dolog, amit nem értünk meg, a kvalifikációs rendszer, meg persze nem látjuk ilyen szinten a focit. Csak erre rákerestem, és hangosan felrögtem, hogy azért milyen szép lenne nekünk is, ha kapnánk egy ennyi. Ráadásul ennyi milliárdból, ilyen stadionokból, így ennyi pénzt elszórva erre a borzasztóan ostoba sportra, hogy legalább akkor lenne egy generáció, akkor megélhette volna azt, nem? Hogy kijutunk. Igen. És ha eddig nem sikerült, hát akkor most mi lesz a következő?
2: Lehet, hogy pont most lesz.
1: Pont most lesz.
3: A jó. De nézd meg, mert Haiti, most érjes van, hogy Haiti volt már VB résztvevő 1978 után, hát ők is kibőjtölték akkor.
1: Vártak ők is azért egy jó 70 évet, vagy 50 évet, mire kijutottak.
3: Ez egy hosszú felkészülési idő volt.
1: Nagyon, nagyon kemény. Igen. Na jó van, mi ma viszont valakit kijutatunk 9 után, úgyhogy figyeljetek, megy valaki Bostonba repülőjeggyel, szállással, futballbelépővel. Úgyhogy 9 után van a sorsolás, mindenki, aki játszott, az figyeljem, jövő mindjárt 2 perc van pontosan 7:30.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: 10-én mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km per órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
14: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
15: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
18: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáky utca 18-ban, a Hisburgerben.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca. Beszállsz ki autóbontó.
20: Drága mennyasszonyok!
21: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
20: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
21: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák, felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
20: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
22: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
23: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
24: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
23: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
24: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
23: www.mgmotor.tormasi.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Online csalásokból származó pénzeket mostak tisztára, vádat emeltek az ügyben. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Június végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Pénzmosás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség több ember ellen egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. A vád szerint egy ukrán állampolgárságú férfi olyan személyeket keresett, akik pénzért vállalták, hogy bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadnak, írja a hiros.hu. A megszerzett számlákra közel 8 millió forint internetes csalásokból származó pénz érkezett. Az összegeket a számla tulajdonosok készpénzben felvették, majd átadták a szervezőknek, akik továbbították a pénzt megbízóiknak. A nyomozás szerint a szervezők fejenként több mint 500 000 forintot kerestek az ügyleten. Az ügyészség több vádlottat üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádol, az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
26: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
25: Június 26-áig igényelhetik a kiskunfélegyházi lakosok az idei második féléves díjmentes házhoz menő lomtalanítást. A DTK Non-Profit Kft. Tájékoztatása szerint a bejelentéseket követően a lomok elszállítása júliustól kezdődik az előre egyeztetett időpontokban. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékok adhatók le, amelyek méretük miatt nem férnek el a kukában, például régi bútorok, szőnyegek, matracok vagy egyéb használaton kívüli berendezési tárgyak. Nem szállítják el ugyanakkor az építési törmeléket, a zöld hulladékot, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat és más veszélyes hulladékokat. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A térségben megélénkül az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig általában 20 és 29 fok között alakul. A hétvégén nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett pedig sok napsütés valószínű, viszont előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, de a hőmérséklet 28-29 fok körül tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello, szevasztok.
3: Nagyon gyerekek, finom volt, igen. Köszi.
1: Jó, hát ez igen. Ez a kovászos uborka, hát ez mekkora találmány, magyar találmány? Mi fejlesztettük, hogy eszik ezt máshol is? Nem láttam más országban. Valaki egyszer csak beejtett egy befőttes üvegbe egy kenyeret, rádobott egy uborkát, lezárta véletlenül, kint hagyta a napon, és azon volt a kovászos ubor. Hogyan? Igen. Mi az evolúció?
3: Esetben egy kis fokhagyma, kapor, bors.
1: Megsavanyodott a napon, és az rájött, ez így finom. Én nem tudom, de más országban ezt nem nagyon látom egyébként. Na mi van ezzel a repedező betonkupolával, csak hogy pénteken egy ilyen kis finomságot is betegyünk az idő nektek. Azt hittétek, hogy jön a jó idő, hogy itt a nyár, hogy itt a június.
3: Előtlen kacagás, csak ízé. Pisi, kaki, puki, nem.
1: Igen, mi már azért fenntartásokkal kezeljük ezeket a híreket, gyerekek, amit olvasunk, de szeretünk azért ezeknek közben utána járni. Ugye radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében. Na ezt így elolvasod, még ráteszed a Super El Niño-t, még azt gondolod, hogy a Velencétől El Niño-t is, hogy a Balatonból közben kijött egy sziget, amikor sos, ha az látszik, akkor az a Balaton is kiszárad, és végünk van. Erre még tegnap előbb bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
3: Ennyi, na. Meghalunk.
1: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
4: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt itt szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 000 köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola, tehát hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film, úgy hívják, hogy Godzilla.
1: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között, 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken, majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert, mindenféle talajjal meg nukleáriszúzzal, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
4: Igen, tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most az így elkezdett így.
1: Mennyire jó arra szól.
4: Szivárog
1: a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis masszak, hogy akkor mi most innen lelépünk, és aztán még hoztak a személy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
4: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott akkor azt, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
1: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát ez mennyire jó.
4: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
1: Hogy? Ja, hogy megnőttek-e a gyíkok, arra gondolsz?
4: Lesz-e ebből Godzilla?
1: Azt kérdezem, aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. Tetszünk ki, ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
4: Ja, ne, ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
1: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
3: Na, de belemosódik a vízbe, az előbb-utóbb ide ér, öcsém.
1: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, már amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
4: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tengeri élővilágát?
1: Ez egy jó kérdés, hogy egyszer csak ez így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
3: Alámos a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, a gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
1: Zseniálisak.
3: Annak idején az én ezzel nem sokat foglalkoztunk.
1: Találtál a archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
3: Elindítod a videót, abban van benne.
1: Kis nadrágban betonozzanak,
3: hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
1: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták. Ugye ezek ilyen kísérleti atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
4: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
1: Szerintem az amerikai úgy tolják.
4: És némi molterről próbálják ezeket a repedéseket.
1: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
0: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
1: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
0: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű mennyiségterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer a lakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angeles-től, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet, az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehorták ezt a
3: csak egy kupakot.
1: Csak levettek egy kupakot. Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodtak, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatokat, írja egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
0: Na, ez egy nagyon lényeges dolog, tehát azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivizásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzátony gyűrűn végeztek kísérleteket ezen az Enewetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
1: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással. Valószínűleg
4: nem a kupola legnagyobb probléma.
1: Hanem az, hogy benne van a vízben.
0: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Tehát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrűlakott területektől.
1: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrűlakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi. Tehát,
0: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett, tehát hogy igazándiból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enewetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás ez megjelenik.
1: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
0: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson.
1: Atya Isten!
0: És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen 0-6 erejű volt, a másik az 20 tonnás robbanó erővel rendelkezett, tehát ez pici, de nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás. Ez 10 millió tonna robbanó erejű hidrogénbombának felrobbantása. Tehát, hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal. És valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek. Kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy esetleg, ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
3: Igen, és ezek még egy méterrel vannak ugye a vízszint fölött.
1: Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
0: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz, az felcsap oda, tehát hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édes vízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
1: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen, egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda azt mennek mondom, az, amelyek azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállat, nem tudom, faszívószállal iszod. És bedöntik az autógyártás, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
0: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
1: oldanák. Igen, mert minden ott van.
3: Jó, ha minden ott van a vízben. Ha a balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk hogy baj van.
1: Tudjuk, hogy honnan jött. Ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
0: Köszönjük,
1: köszi, ciao, ciao, professzor dr. Aczori Attila. Milyen durva, nem?
4: A Marshall-szigetek kijutott a VB-re?
1: Marshall-szigetek? Na ez egy jó kérdés, meg kéne nézni, hogy kim vannak-e.
4: Igen.
1: De sugárzó jó kedve mentek, szerencsétlenek, ebben biztos vagyok, igen. Ja, nagyon kemény a történet. Jövünk mindjárt. 2 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
4: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
3: Tényleg ennyire jó?
4: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
3: 1%? Ez egy valóra vált álom.
4: cherifehervar.hu.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tablett.

0: Szét. További részletek gop.hu. Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
1: Bet és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
2: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
3: Jó lesz itt élni, nem igaz?
2: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
3: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
4: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
2: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
3: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
10: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
13: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
14: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
17: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
18: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik. Gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok. Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla. Találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Noi János Egyetemen. Ott találkozunk.
19: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd! Kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
23: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falunapon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
24: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Cegrédi út 38, www.

0: autóüvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Látványos szakaszába lépett a Neumann Egyetem Campus 2 fejlesztése. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. Jelentkeztek a kunfehértói rongálók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem mintegy 19,5 milliárd forintos Campus 2 beruházása. A kivitelezők megkezdték az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítását, amely a régi GAMF épületet köti majd össze az új campus résszel, írja a híres.hu. A fejlesztés célja, hogy a hallgatók és az oktatók biztonságosan a közúti forgalom érintése nélkül közlekedhessenek a két épület együttes között. Emellett a munkaterületen is felgyorsultak a kivitelezési munkák, többek között gépészeti, villamos és száraz építési feladatok zajlanak. A beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs iroda épület is épül. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
4: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
3: Megoldódni látszik a kunfehértói tófürdőn történt rongálás ügye, amely során ismeretlenek több vízibiciklit tettek tönkre, több százezer forintos kárt okozva. Az elkövetők a strand üzemeltetőjének felhívása után ügyvédjükön keresztül jelentkeztek, és vállalták a károk megtérítését, írja a Vármegyei Lap. A vízibicikliket még május elején rongálták meg, több járművet a tóba húztak és használhatatlanná tettek, ami a javítási költségek mellett bevételkiesést is okozott a strandnak. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre többfelé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Egyébként itt írja valaki, és igaza van, hogy ez a szeles kérdés, ez pont az Attilánál született meg.
2: Tényleg?
1: 22 az orosz-ukrán erőmű, atomerőmű, amit ugye bombáztak az oroszok, az ukránok szóltak, hogy ne szórakozzatok, mert ha ezt lebombázzátok, akkor, azt vagy fölrobbantjátok, abból mi is kapunk, és ugye ezt kérdeztem én meg ezzel az atomerőmű halandzsával, és ez nála született meg a szeles kérdés. 22-be gyerekek!
3: Az is már... emlékeztek ilyenre, hallgatók? Hát...
1: egészen durva, Szabika küldte nekünk, igen, ez egyébként tényleg így van. Tehát ő kapta meg először valid formában ezt a kérdést, és aztán ebből lett ugye Szálluige, amit azóta minden, hát professzornak, hát, tudósnak.
3: Igen. Középiskolai érettségénél többre vitt embereket szoktunk ezzel bombázni. És hát kiderül, hogy nem hallgatják.
1: Kiderül, hogy nem hallgatják, és mindenhol átmegy.
2: Igen.
1: Mindenhol átmegy, és mindenhol meg tudjuk kérdezni. Na most pont ma nem lőttük el ezt az Attilánál, de hogy erre már mi sem emlékeztünk, bár Annának fel van írva, hogy ez nála indult valamikor 4 évvel ezelőtt, és azóta van ez a szeles kérdés. Időjárásunk?
3: Köszönjük
1: szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Úgy emlékszem, hogy Siklós Gabriella volt az egyetlen, akin fennakadt a vízügyi hatóságtól.
1: Lehet, hogy ő, de ő hallgat minket, vagy igen, szeret minket nagyon. Igen. És ő szólt, ő jelezte?
2: Amikor bedobtad neki ezt, hogy ha-ha-ha.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Hát az egy szakértőnk, akinél ez fennakadt ez a kérdés.
2: És talán fel is ajánlottatok neki, hogy ha valaki egyszer ezen ezt elkapja ezt a kérdést, akkor annak az egy vacsora meghívást kap a kórhelyben.
1: Tényleg.
2: Volt valami.
3: Mint ha lett is. Igen. Főhívom.
1: Mindig kiderül, hogy az értelmiség nem titeket hallgat. Meri, köszönjük. Mi is abszolút tisztában vagyunk egyébként, de nem is feltétlen baj ez így ebben a formában. Na, viszont egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint, és ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
1: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
1: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 új, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
1: nem
2: a kezén.
1: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló tud fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykujj, 2 kis ujj, ez mit nem jelent?
3: A hüvelyk és a mutató között nőtt.
1: Oldalra?
3: Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
1: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujjat, látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
3: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
1: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz új, ez a hüvelykujj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató
1: kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
3: Igen. Igen.
1: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezünk, egyik ilyen felhívjuk.
3: Hát gyors és képírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy ő milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
1: De +2 új, az valószínűleg még gyorsabb írás.
3: Hát persze.
1: Hangszernél.
3: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
3: Tehát, hogy de azt, ne, azt nagykor... magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
1: Na de hogy teszel be plusz újjába van plusz újat, ha az öt újra van lekottázva?
3: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, hogy mondjuk nagyot kell átfogni a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy hatodik. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
1: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
1: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok kettővel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
2: Arról nem szól a fáma, hogy csak négy-négy lábúja van.
1: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázták? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még kettőt.
3: Ez ennyi. Szerintem ennyi. Elvenni ott nem vesz.
1: Műkörmösnél ez plusz pénz?
3: Hát 12-t kell megcsinálni.
1: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még két újat viszel, az két plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezés hallgató.
3: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
1: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont... Akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
2: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
1: Furcsa tréfát tűz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábujjad van, vagy plusz ujjad van.
2: Sámám.
1: Igen, sámának tituláltak.
2: Miből szeretnél egyel többet?
1: Miből szeretnék egyel többet? Hát ez egy jó kérdés.
3: A sejtből
1: már mindig azokat már égettem.
3: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
1: az mi?
3: Mutató és hüvelykújjunk.
2: És a kis barátom.
1: És hova teszed? Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
2: Hogyne, persze.
1: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Milyen szép evolúciót élt meg ez a hogy vagy magyar, kinek van hat lábúja, hat ujja? Amivel aztán eljutottunk hozzád, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
5: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
1: De ezért a kezeddel kerestél pénzt? Inkább... Tehát, hogy volt pénz?
5: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hat ujjaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hat ujjat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem...
1: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen. Ők megnézték az ujjat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
5: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
5: Hát igen, igen, igen.
1: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez igen, ugye a hüvelykúj és a mutatói között
5: oldalra,
1: van.
5: Igen, igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
1: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
5: Igen, igen, igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskorom, hogy beleférjen a cipőbe.
1: Tehát neked 24 az, ami nekünk
5: igen,
1: 20.
5: Igen, igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
1: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
5: Anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelykúja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelykújnak hívják, az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
1: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
5: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van, ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
5: Igen, igen, hát
1: ne
5: olyan
1: csinálj,
5: is volt,
1: ne hogy... Legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
5: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
1: Fihet, tudod, nem a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
5: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
1: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt, meg, hát, ezt megveszi.
3: Na menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor igen. új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
1: Igen, akkor veled...
3: Ott mi van?
1: Igen. Rabosításnál mennyire vagy nagy kíves neki?
5: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
1: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorázzál, abban, tehát most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tud fogni, nem?
5: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
1: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az volt a show, hogy ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azért, hogy ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlant örököl, hanem plusz négy ujjel. Ugye? Papától, nagypapától.
2: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjel, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
5: Nem, teljesen.
1: Az ollót hova dugod? Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
5: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
1: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
5: Most nem tudom, de gyorsan meg kell próbálnom.
3: A hüvelykújadat biztos belül dugod fölülre.
5: Egyes hármas.
1: Tehát van egy új az olló, amit rá tudsz tenni az ollóra. Igen. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
5: Az nem, az igen. Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
1: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
5: Jaj, hát az nagyon, igen.
1: Nem, azért
5: ott
1: érted, hát te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
5: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőbe, hát legelső pár napban úgy tanultam.
1: Ez mennyire bizony,
3: mindenki két kézzel mutatom.
1: Mondom, hogy egy kézzel mutatom.
5: Renike, nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
1: Valami jó, nem oké
3: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
5: meglőtte.
1: Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
5: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
1: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világ, most még két-három másodperc, öt másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
5: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipálya, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
2: Tehát már akkor is
3: nagyon jó. És később egyébként pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
5: Nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy száz, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
1: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így felmutatod érte. Szerintem azért ez így elég jön be a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van a 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyarosztunk, és ott merült fel először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja. Na pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez
5: igen,
1: érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát igen. Hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, igen. Hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
2: De azt egyébként a Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
5: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
1: Nem, azt nem tud neki, mint persze. Abszolút.
5: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
1: És ez fel sem merült, hogy kiskorod belekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábújt.
5: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
1: Na, tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett.
5: Igen.
1: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
5: Hát, azon most rajta vagyok.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na igen. Jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Meg örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
5: Én köszönöm.
1: Sziasztok! Hello!
3: Milyen jó veszi, tök oké, hogy így előnyt kovácsol belőle, hogy szereti, hogy együtt él vele. Tudod, azért az ilyen testi mássággal egy csomóan nem tudnak együtt élni.
1: Na de ezért ez nem egy olyan, ezt nem veszed le. Tehát igen, kezed fogott van, jön, megy, nem számolod meg, de nem veszed észre.
2: Egy harmadik már bimbót el lehet tüntetni.
1: Egy harmadik, igen, egy pupa hátadon szarab, így azért, mert azt mindenki látja, de hogy valójában hány embernek számolod meg az ujját, nem is nagyon.
2: De biztos van olyan hallgató, akinek még van ilyen testi furcsaság.
1: Van olyan furcsaság, amilyen teljesen más, két köldök, vagy 8 lábúj?
2: Aha, hát tuti.
1: Biztos, hogy vannak ilyen genetikai mutációk. Nem?
2: Küldjetek már.
1: Írjatok már tényleg, hogy mi van még. Hát, ha van valaki, találunk még valakit valami nagyon, nagyon fura dologgal.
2: Küklopszot.
1: Jó, ez mi ez? Genetikai mi? Mutáció? Így hívhatjuk?
3: Hát, igen, vagy rendellenesség.
1: Jó, küldjetek SMS-ben, hát, ha találunk még valakit. Jó, fél. 90, a Hisense játékot 9 után sorsoljuk? Mit mondunk? 9 után sorsoljuk.
3: Hát 9 után van még egy játékunk a tévéért.
1: Így van.
3: Egy gyönyörű vetődés, én elvárom ma Julia teljesítményét, hogy megnézzük, hogy ő hogy vetődik, ahogy koszos lesz a kis meze.
1: Igen, még nem vetődött a héten.
3: Így van, és akkor utána lesz a sorsolás.
1: Igen, két farka van ide. Árpi, mindenki egy fotót csatolj
3: be. És az egyik hátul.
1: Igen, utána járunk, csak mutasd meg a fotót. Na jövünk mindjárt. Fél 90 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Opel Service. Most téri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
16: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
18: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
21: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tescohoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
22: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
23: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
24: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
25: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
26: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérleted minél hamarabb. Irány az Altárfest. Varázsolt felejthetetlenné a nyarat.
27: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
28: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenikascade.hu.
29: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
30: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
31: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
32: Mert

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az év tanárai díjazták a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Figyeljünk a hűtőpultoknál, nem csak rendészeti kérdés a hajléktalanság Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tanév végéhez és a pedagógus naphoz kapcsolódva adták át a Kecskeméti Szakképzési Centrum év tanára díjait a Cifra Palotában. Az ünnepségen elhangzott, hogy a sikeres oktatás alapja a felkészült és elhivatott pedagógus, aki nem csak tudást ad át, hanem támogatja és motiválja is a diákokat, írja a Vármegyei Lap. A centrum vezetői szerint az intézmény eredményei jól mutatják, hogy a tanulók és az oktatók sikerei szorosan összefüggenek egymással. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusoknak ma már folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és oktatási módszerekhez. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie. El kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenyek számára is.
2: A jó idővel ismét több hajléktalan ember jelent meg Kiskunfélegyháza közterein, ami egyre gyakrabban vált ki lakossági vitákat. A városvezetés és a rendőrség szerint ugyanakkor a probléma jóval összetettebb annál, mint hogy kizárólag közbiztonsági kérdésként kezeljék. A rendőrség tájékoztatása szerint a közelmúltban történt nagy visszhangot kiváltó késes incidens egyedi eset volt és nem jellemző a város közbiztonságára. Kiskunfélegyháza annak ellenére működtet hajléktalan ellátórendszert, hogy erre jogszabály szerint már nem lenne köteles, a szolgáltatás éves költsége megközelíti a 193 millió forintot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hajléktalan emberek többsége nem jelent veszélyt, és a hosszú távú megoldást a szociális segítségnyújtás, valamint a társadalmi visszailleszkedés támogatása jelentheti, írja a félegyházi közlöny. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: Gyerekek, hát megvan, hogy csináljuk a következő csapatépítőt. Na, láttátok? Hát nem tudom, néztétek-e. Hát meg vagyunk.
2: Hol megyünk?
1: Hát itt vagyunk, gyerekek. Hát heti 200 millióért lehet bérelni a Ner egyik kedvenc luxusjakját, a Rose Dort. Kiadták bérlésre. Hát így múlik el a világ dicsősége. 200 emmér, gyerekek. 200 ember 2023 óta, ugye többször fotózták le rajta Lőrincet és Becses feleségét, és ugye ezt az átlátszó vette észre, és ez a 62 méteres szuperjakt, ez mostantól kiadó lett, vagyis ha te úgy döntesz, hogy szeretnél esetleg hellességes kávét szürcsölgetni.
2: Abban az ágyban aludni, ahol az emberek
1: aludtak. Abban az ágyban aludni, kepi narancslével pákot hallgatni, bár az egy másik hajón történt, akkor 200 millióért hetente, plusz egy kicsi apró, hogy szokták mondani, mert ugye ez még csak a hajó bérlése, erre még jön egy csomó más összeg, akkor 200 embert elmehetsz egyébként egy hetet, és eltölthetsz a Rose Dornak a fedélzetén.
3: Kapitány benne van? Vagy nekem kell vezetni?
1: Nem. Nincs ilyen hajóm. Ne kérdezzetek mindent, de tudok egy-két dolgot. Nem. Ennek van egy alapdíja, tehát ez a 200 millió. Ez ugye ezért te ezt egy hétre kiveszed. Ebben ők benne van a bizonyos szolgáltatások. De aztán, hogy te ezzel te mennyit mész, mennyit hajózol, mennyi kikötőt használsz, mennyi extrát veszel igénybe, mennyit tankolsz, az már plusz a 200 millió felül
2: plusz
1: van.
2: Benya? Tehát a 200-ban nincsen benne a benya?
1: Hát hogy? Nem, nincsen, abszolút nincs.
2: 200 év csak állok a kikötőben.
3: Bérelsz autót, azt is te tankolod. Na.
1: Annyi, hogy nálunk a tankolást a Zsül intézi. Jó? Te lesz a Zsül. Elmondom neked, hogy ekkora hajó az nagyjából egy teli tankra felszippant olyan 30 és 50 ezer közötti liter gázolajat. Az egy teli tank. Ha az nagyjából felszorzott Zsül, akkor készülj, légy szíves. Én szeretnék egy tankot elhajozni a csapatépítőn, az 40 millió. Zsül, remélem megvan a kis OTP junior kártyád. Az nagy, ugye, mert hogy, hát, ha te állsz egy öbölben egy hétig, akkor teljesen más a bérlés, mint ha te mondjuk mész, ugye? Tehát, hogy mennyi üzemanyagot használsz, mennyit vízisportolsz, milyen kikötőkbe akarsz bekötni, hova akarsz menni, a Malfi, Monte Carlo, hol akarsz kikötni, ennek komoly díja van, tehát a 200M az csak maga a hajó, a személyzet és biztosítás, nyilván ezek benne vannak. De közben, hogy te csapatod fullgázon egy hétig,
3: az
1: akkor, az, akkor az megtolja egy
3: most
1: kicsit.
3: Most vagyunk 244, Gyula, kaviárt akarsz enni. Akarsz enni kaviárt 250.
1: Igen.
2: De az mennyire pronyó már, hogy kibéreljük, és csak állunk a kikötőben.
1: Azt hiszem, az a legjobb.
3: És legnagyobb.
2: És sílünk a teraszra, és csak ott nézelődünk, és hogy mennek el egy plázson, hogy az emberek csak így integetnek.
1: Igen. És Anna így dobálja őket egy csirkecsonttal. Te közben egy ilyen Aldis konzervet ott bontogat hátul, egy ilyen tőkehalmájkért kérjévet osztozol a Gyulával.
2: Egy vest lidlös naptejjel.
1: Feri ott egy kis ilyen hordozható grillen sütögeti a kukoricát, lidlös naptejjel bekened az Annát.
2: Igen, és kiszaladunk a szupermarketbe bevásárolni, hogy legyen ilyen.
1: Igen. Igen,
2: a többi vagyontárgyukat is úgy meg fogják osztani? Tehát lehet egyébként mondjuk egy Airbnb-ztetni mondjuk.
1: Ez egy teljesen bevett dolog. Tehát ezért ez egy bevett dolog, hogy mondjuk ha van egy ekkora hajód, akkor a tulajdonos azt mondja, csak ugye hát ők eddig erre nem voltak rászorulva, a tulajdonos azt mondja, hogy én ezt a hajót mondjuk egy szezonban megtartom magamnak 12 hétre, és a 12 hét után én egy csártereztető cégnek ezt odaadom, és hozzák viszik a hajót, az én lefoglalt heteimben én vagyok a hajón, de egyébként olyan horribilis a fenntartása, hogy hetekre, hát ugye ezt
3: pénzt,
1: milliárdosoknak, oroszoknak, ukránoknak, amerikai, ázsiai milliárdosoknak kiadják, és abból nyilván a hajó fenntartása az bőven kijön. Tehát azért ezt a nagyok is csinálják, hogy kiadható hajó. Kérdés, hogy ki tudod-e venni 200 embert.
2: A Feri is bedobta a szápját, aki most tulajdonképpen erről van szó.
3: Mindenki azt ad,
1: én azért ezt nagyon látom.
2: Egy hétig ott ringatoznánk valahol a horvát tengerparton egy kicsikét ott.
1: Horvát tengerpart, igen? Hát ott csak belenyalnánk az olasz tengerpartba
3: is. Messze nem érsz elmenni, mert lecsó.
1: Hát bődületes lecsó, persze. De hova mennétek? Mit néznénk
2: hát
1: meg?
2: Hát most ez Riekában van.
1: Riekában igen, most jelen pillanatban
2: igen,
1: a hajó.
2: Ott van most. Aha. Ez, úgyhogy azért gondoltam, hogy esetleg.
1: Ez ilyen 8-13 fő, most amit föl tudunk nagyjából vinni, tehát még családtagok egyébként jöhetnek. Jók vagyunk, 13 fő, plusz ugye a személyzet. Tehát abban még benne van mondjuk egy 8-10 fő személyzet, akivel egyébként nem nagyon találkozol, tehát ők külön útvonalon közlekednek.
3: Na most Riekában van a hajó, ugye hát a Zsül tankol, akkor egy ilyen Krikszigeti kirándulástól kell elképzelni, az 3 kilométer onnan. Tehát annyi, igen, valahogy azt összedobjuk.
1: Hovatosan Zsül, nyom egy terigázt, jaj, megint egy 20-as Zsül, nyomtál egy terigázt, és beállunk tankolni, és felszippantunk egy 40 ezer liter gázolajat. Érted? Tehát beletankolsz akkor tulajdonképpen egy 40 tonna üzemanyagot, a 40 tonna üzemanyagok, de azért kinek kövéret nyomjál, mert én viszont vízisíjelni akarok. És így a Zsülnek, így tudod, hogy a dollárják így kezdenek kipörögni. Aha, hát Bali, gyere már be a vízből, most már értem, hogy itt tyúbozunk, meg húzunk téged, de ez most megint benne volt egy tízesben. Elképesztő árak adnak egyébként. Tehát, hogy ez... És akkor ugye ott van, hogy te a különböző kikötőket, azokat...
2: Más a díja.
1: Azokat te mennyi euróért, hány ezer vagy tízer euróért parkoltatod. Ugye, tehát akkor függ, egy órára állsz be, egy éjszakára állsz be. Ezek a nagyok egyébként nem is mindig tudnak közvetlen közelbe állni, tehát ezek ledokkolnak kint, és akkor, mit tudom én, csónakkal viszik a kisebb kikötőbe a delikvenseket a szárazföldre, hogy aztán menjenek és táskát vásárolni.
2: Hogy igazán átjön az életérzés, akkor mondjuk kapok ilyen kapitány sisakot is, hogyha kell ilyen kis sapkát.
3: Sisakot, azt kapitány sisakot,
1: odaállhatsz, de nem nyúlhatsz a hajóhoz. Nem, hát erre komplett személyzet van kapitányos túlmin. És egyrészt engedélyed sincs, meg a tudásod sincs, meg hát azért ezek nagy darab vasak. Tehát ezzel ez a elforgolódnak azért, amíg te kiállsz a kikötőből, azért azt megnézik. Nyilván nyílt vizen lehet, hogy a kapitány odaadja, de nem nagyon tudod azért ezt elvezetni.
3: Firtassunk már rá, hogy esetleg az a partra járó kis gumihajó, ami ehhez van, hogy azt viszont kibírnak bérelni.
1: Monakóban egy hét parkolás a Forma 1 alatt, a pálya mellett a 150 000 euró. 150 000 euró. Na. Ugye ez mindig hajómérettől függ, a horvát díjak azok nagyjából ilyen 500 és 2000 euró per ér között van, de megnézel mondjuk Monaco Saint-Tropez, ott azt mondják, hogy ilyen 3 és 8000 euró per éjszaka. Tehát az, hogy te állsz egy hajóval, és megkapod nyilván az áramot, tölthetsz vizet, mit tudom én, ilyen dolgot, az azt írja a Gipo, hogy az 8000 per euró kiemelt események esetén még több. Tehát csak,
3: 3
1: hogy
3: millió
1: állsz,
3: forint egy éjszakát állsz.
1: Álltál, éjszakáztál egyet Monakóban. Valahol. Hát azt nyilván, hogy 50 méteres jakt egy hétre kapri kikötőben, az 20 000 euró már, hogy te csak ott áldogálsz egy hétig. Még meg sem mozdultál. Még semmit nem csináltál. Annyit mondtál, hogy hello, a személyzet visszaköszönt, hogy hello.
3: Így van.
1: És a Zsül megint kifizetett a 30 000 eurót. Zsül, ez neked egy nagyon rossz kör lesz.
2: Nagyon kíváncsi legyenek el egyébként, hogy ez mennyire van túlbukkolva. Tehát, hogy mennyit áll ez a hajó, és mennyien kölcsönzik ezt a hajót, érted? Tehát mennyien veszik bérbe.
1: Én mert szerintem lehet, ez az 1%, az a top kategória, ami azért sokat áll. Tehát azért 2-300 millió per hetes, 1 millió eurós per heti ár, azért azt nem azt gondolod, hogy azért sorbálnak, és nyilván van mondjuk, nem tudom, 500 hasonló kaliberű hajó, ami szintén kiadó. Tehát nem tudom, hogy mennyit pörög. A kisebb hajók nyilván azok mennek. Úgy is szokták, hogy egyébként lábon átviszik a hajót, amilyen idő van. Tehát a Bahamákon csártereztetik, mondjuk tudom én. Szeptembertől idáig, utána a tulajdonosok átviszik, áthajóznak, ott a tulajdonosítik használja, majd lehajóznak vele, mitől Maldív-szigetek, és ott csártereztetik tovább, mert attól függ, hogy nézik, hogy milyen időjárás van, olyan szenzációs egyébként. Plusz ott van ugye a téli tárolás. Zsül fizeti csak
3: magad. Világos. Szárazdok, Gyula, nem olcsó.
2: Senki nem veszik és felveri az alga.
1: Bedobosodnak
2: a bútorok.
1: Én azt gondolkozom, hogy mennyi idő alatt kezded el ezt megunni, hogy ott áldogálsz. Tehát amikor ilyen kikötőkbe sétáltunk mi is így családdal, megnézted, ugye gyönyörködsz, odaengednek egészen, tehát Monte Carlótól kezdve Malagáig, le tudsz menni a kikötőkbe. Én azt látom, hogy ezek meghalnak az unalomtól.
3: Ott ül a hajóján.
1: Ülnek a hajón, ott megy a proliskodás, mennek a csórók bámulni, ugye mész nézed ezeket a hajókat, gyönyörűek, meg a kikötőnek van nagyon jó hangulata. De hogy ezek ott hogy unatkoznak?
2: De mi okoz neki körömet már?
1: Nem tudom.
2: Semmi.
1: Valószínűleg már mi is harmadik este ott üldögélnénk az asztalon, már mindent megittünk, mindent megbeszélnénk, üldögélnénk a kettőben.
2: Na,
3: ha mindent megittünk, akkor tényleg unatkoznánk, ugye? De...
2: Akkor jön a twister.
1: De szoktam olyat is látni, hogy ül mondjuk egy apuka meg egy anyuka, 60 évesek, néma csendben telefon, elmész teszel egy kört a kikötőbe, visszamennek, és egy büdös szó nélkül. És azt gondolnád, hogy milyen érdekes, valóban cserélnék velük, hogy ott üljek a világ egyik legdrágább hajóján néma csöndben egyébként valakivel, és ott üldögél, és egy büdös szót nem szóltok. Egymáshoz teszel egy kört, visszamész, ezek ugyanott nyomkodják a telefon.
3: Mindenki a saját szintjén nyomorog, erre szoktuk ezt mondani.
1: És most az van, hogy már nem tud mit mondani a feleségének. 45 év óta ott üldögél, hubulon ág a hajó, 1 milliárd, nem tudom mennyi, oké, tök jó, hú, de jó, de ugyanúgy nyomkodom a telefonom, és ugyanúgy nem akarok vele beszélgetni.
3: A telefonnyomkodás szempontjából mindegy, hogy ezt a negyedik emeleti 35 négyzetméteres panelban teszed, vagy ezen a hajón.
1: Na azért nem mindegy. Azért nem szoktam mondani, azért inkább sírok egy Mercedesben, mint a hatos villamoson. Szerintem azért nem mindegy, hogy ezt Amalfi partjainál nyomorogsz úgy, hogy nyomkodod a telefonodat, érted, és 70 éves vagy, és ott ül a hozzád nem szóló feleséged, vagy nem tudom, bekerlém valahol, vagy mit tudom, hogy Havannán. Tehát azért akkor inkább a Malfinál ingatózom.
2: És vajon ezeknek az embereknek egy kicsit így eteti az egóját az, hogy így a kikötőben így sétálnak az emberek, és így benéznek, és így.
1: Szerintem igen. Hát azért ez erről szól, ez egy vakítás.
2: Igen, és tudod, hogy megint menjen bámulni.
1: Szerintem igen. Ott az, hogy ülnek, hát azért aztán ülnek a kikötőbe, baromi szép autók és hajók közepette. Szerintem az egy egótrip, hogy ott megsétálnak a csórók, nem? Na nézd!
2: És így lenéznek így a plepsre.
1: Igen, hát ez történik valójában.
2: A horvátországi apartman, igen.
1: De milyen gyönyörűek ezek a kikötők, milyen szépek ezek a hajók, milyen hangulata van egy ilyen kikötőnek.
2: De tulajdonképpen ez a, mondjuk egy ilyen horvátországi vagy bármilyen görögországi nyaralás része az, hogy kimész a kikötőbe, megnézed az urakat.
1: Én imádom, imádom. Én mindig azon gondolkozom, hogy már meséltem, én mindig engem az érdekel, hogy mi volt az ötlet. Tudjuk, hogy van, ahol nem sok. Uh-huh. De hogy...
2: jó helyenben, jó idő.
1: Igen, hát tudjuk, hogy valahogy nem volt ötlet, se vízió. De mondjuk látsz egy, nem tudom, egy máltai zászlóval, egy svájci zászlóval, egy szaudi zászlóval, és ha nem nyersanyag mondjuk, hogy acél, földgáz, pala, vagy nem tudom, kőolaj, hogy ő mit csinált?
3: Hogy miből lett
1: hogy mit, a pénz? Igen, hogy érdekelne az élettörténet, ott ül a csávó, üljünk le, és egy óra alatt nagyjából mond el, hogy kriptóval indultál, nem tudom, tőzsdézni kezdtél, volt egy ötleted, és nem tudom, aztán tájvani csipeket forgalmazol. Tehát mi van mögötte? Mi a know-how? Van
3: örökölted.
1: Mi baromira ez érdekel. Ja. Tök jó, hogy van, tök jó, hogy meg tudtad csinálni. Bennem ilyen típusú irítség egyáltalán nincs. Imádom a kikötőket. De az, hogy leüljek, mondjuk látok egy ilyen baromi nagy hajót, tudod, nem tudom, máltai zászló alatt, és most ez nem valamilyen offshore cégen keresztül, valahol valamilyen orosz oligarha, aki érted, ezreket ölt le, hanem mi a mögötte a know-how, hogy te ezt így tetted össze, hogy ha csak a hajód ilyen, akkor még az életed, a tudásod, a céged, mivel foglalkozol, mit csinálsz, mi az életszemléleted, mit adsz át a gyerekeknek? Szerintem ez tök érdekes, nem?
2: Engem ez érdekelne igazán, hogy mit tart neki még, mi az, ami számára még szórakoztató, mi az, ami még motiválja, mi az, amivel még szívesen foglalkozik.
1: Igen, valaki a 40 év közalkalmazotti állás után, hogy jutottál?
3: Az gyanú.
2: És tudsz-e kölcsön adni?
1: Igen, hogy milyen ér, oké, és hogy oké, hogy hajózol, de én azt is szoktam gondolkozni, hogy valószínűleg a 23-szor hajózol a Malfiba, ha már 43-szor kikötöttél Monakóba, ha már átmentél Horvátországon, és ha láttál minden Dél-Olaszországban, egy idő után el tudom képzelni, hogy valószínűleg nyilván ugyanúgy el tudod kezdeni unni. Mondom, látod az arcokat, nem látod már, hogy a hideg rázza őket. Igen, itt vagyunk, százan megbámultok, oké, volt már, de hogy ez pont egy évig izgalmas ez.
3: Mert
1: is,
3: egyébként
1: nem?
3: Ott az izgalom, ugye, hogy megnézed Olaszországot, de hogy te mivel nézed meg, nekünk most az jár
1: hát
3: az
1: meg eszünkbe, egy státuszszimbólum.
3: Igen, de hogy nekünk most az jár az eszünkbe, hogy neki ez az izgalmas benne, hogy a nem tudom 400 milliárd forintos hajóján ül. Neki az már nem izgalmas.
1: Valószínűleg baromira nem, egy idő után nem izgalmas.
3: Ugyan, mint ahogy te fölülsz a vizergépre, elmész, megnézed, visszajössz, kész.
2: De milyen élet az, amiben már nincsenek vágyak?
1: De nem tudod, hogy nincs.
2: De mi az ő vágya, aki beül egy 200 milliós hajóra, bármikor, bárhova elmehet.
1: 200 millió per hét várjál, igen.
2: Tehát, hogy bárhova elmehetsz, nincs az a pénz, amit ne tudnál elkölteni. Őt már mi hajtja, mi viszi, mi az, amiért érdemes másnap felkelnie, ami örömet okoz neki. Tehát ezeknek az embereknek szerintem borzasztó szomorú életük lehet. És persze,
1: de nem a te prekonciációt, hogy szomorú? Tehát, hogy való biztos, hogy azért minden milliárd, és aki ott üldögél hajon, az egy ilyen megkeseredett, megszomorod. De miért lenne szomorú?
2: Szerintem óhatatlanul eljön egy pont, amikor kiégsz. Tehát amikor már egész egyszerűen nincsen valami, ami lebeg a távolban, amit még szeretnék elérni, mert már mindent elért.
1: Oké, mindent elért, de valószínűleg ő a cégében valahogy máshogy sakkozik. Tehát ahogy te, nem tudom, befizeted a járulékaidat, és akkor sakkozol, hogy nem
2: és
1: tudom,
2: akkor ő, lesz még több
1: ő pakolgatja, és neki ugyanaz az addikciója, hogy építgető kockából csinál még egy nagyobb fuvarozó céget.
3: Van, akkor, tehát, akkor az megy tovább, tehát ez tök mindegy szerintem, hogy mennyi.
1: De én nem mindig értelmetlen lötyögés látok ebben. Ő valószínűleg egy-két hétre lejön, hajózik egyet, utána elmegy és irányít valahol valamilyen vállalatot, vagy csinál valamit, és leugrik a hajójára lazítani.
3: Egyszer Demián Sándortól, ha emlékeztek még rá, ugye egy nagyobb, fantasztikus vállalkozó ember volt, neki köszönhetjük a West Endet, és a többi. Megkérdezték, hogy Demián úr, hát tavaly 246 milliárd forintja volt, az idén pedig 265 milliárd, hogy akkor most mennyivel több az élete, és mondta, hogy uraim, ez tök mindegy. Ugyanúgy élek a 246, amit a 256-tal.
1: Ez neked nagy szó, igen.
3: Ez neked nagy szó, nekem ez csak egy mérőszám, hogy jól végeztem-e a munkámat.
1: Nagyon igen, mert egy fontos, bizonyos érte? Szint után már...
3: Hát nem ezért csinálja, hogy amit 245-ből meg tudsz venni, ott már nincs olyan igény, hogy legyen 256-nak.
2: Hát de pont
3: azért
2: nincsen igény már, nem akarok...
3: De mert nem ez az igény szintje, hogy mit költ, érted? Ő alkotni akart világ életében, és nagy dolgokat csinált, és ennek egy mérőszáma az, hogy most mennyi a lóvém. egyébként ennyi. Viszont amin elgondolkodtam, hogy ezt most ugye kiadják, hogy ebből lesz-e divat, tehát tudok-e Porsche-t bérelni Matolcsitól jövő.
1: Érted? Kérdés, igen. Igen,
3: hogy ez
1: egy jó kérdés.
3: Lesz-e ez egy ilyen divat?
2: Airbnb biztetés és egyebek. Tehát én bejelentkeznék nagyon szívesen.
1: Hát, akinek is esze van, az inkább bérel egy ilyet. Tehát az éves fenntartása, az ugye azt jelenti, hogy a hajó értékének nagyjából a 10%-a. Tehát, hogyha van neked egy 20 milliárdot érő hajód mondjuk, annak az éves fenntartása az egy 2-3 milliárd forint. A dokkolás, a karbantartás, a szervíz, ebben még nincs ugye az üzemanyag, mert egyéb járulak és költség, a biztosítás, a téli tárolás, tehát ez nagyjából a hajó értékének, ekkora hajóknál már az 10%. Amíg te mondjuk egy évben egyszer lemész és egy hetet hajózol, akkor meg 150 millióból azért jóval kevesebb megúszod, de nincs vele több problémád. Szóval, hogy, ja, érdekes ez a dolog. Jó, azért jó hangulatúak ezek a kikötők. Nagyon szépek. Tehát egyszer lemész egy ilyen kikötőbe, azért az emberek a száját átva marad, hogy milyen mérnöki csodák, mennyi tudás, mennyi pénz koncentrálódik akár egy ilyen kikötőbe, nem? Tehát sétálsz egyet valahol a magyarban, és csak megnézi egy kikötőt, hogy ott mi mennyiségű készpénz áll, hogy milyen igazságtalan az elosztás, nem? Kis helyen mennyi koncentrálódik, milyen nagy. Nagy számban, nagyon érdekes dolgok ezek. Na jól van, jövünk mindjárt. Hisense játékunk, lehet jelentkezni. Még egy utolsó futballjáték, és aztán a VB nyertest is hívjuk, gyerekek, úgyhogy valaki nem sokára boldog lesz, és igen, és megy Bostonba, úgyhogy lehet jelentkezni. Játékra mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
4: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
3: Tényleg ennyire jó?
4: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
3: 1%? Ez egy valóra vált álom.
4: cherifehervar.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu.

0: vagy applikációnkban.
1: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
6: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
9: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EV-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
10: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
11: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkány tojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
12: Emlékszel még, milyen nagyszerű érzés volt életmentő segítséget nyújtani másoknak a Plazma Centerben? Na és arra, hogy mi mennyire hálásak voltunk hozzájárulásodért egy jobb világhoz. Ha már több mint másfél éve nem jártál nálunk, természetes, hogy megkoptak az emlékek. Hadd frissítsük fel őket. Újra alkalmasítás követő első plazma adásod 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik pedig 18 ezer forint juttatást jelent. Ez azt jelenti, hogy ha júniusban alkalmasítasz újra 5 plazma adással, összesen 97 ezer forintot zsebelhetsz be. Így azért már is szebb a nyár. Irány a plazmacenter.hu.
13: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
14: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Online csalásokból származó pénzeket mostak tisztára, vádat emeltek az ügyben. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Június végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Pénzmosás miatt emelt vádat a kecskeméti járási ügyészség több ember ellen egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. A vád szerint egy ukrán állampolgárságú férfi olyan személyeket keresett, akik pénzért vállalták, hogy bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadnak, írja a hiros.hu. A megszerzett számlákra közel 8 millió forint internetes csalásokból származó pénz érkezett. Az összegeket a számla tulajdonosok készpénzben felvették, majd átadták a szervezőknek, akik továbbították a pénzt megbízóiknak. A nyomozás szerint a szervezők fejenként több mint 500 000 forintot kerestek az ügyleten. Az ügyészség több vádlottat üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádol, az ügyben a kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Június 26-áig igényelhetik a kiskunfélegyházi lakosok az idei második féléves díjmentes házhoz menő lomtalanítást. A DTK Non-Profit Kft. Tájékoztatása szerint a bejelentéseket követően a lomok elszállítása júliustól kezdődik az előre egyeztetett időpontokban. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékok adhatók le, amelyek méretük miatt nem férnek el a kukában, például régi bútorok, szőnyegek, matracok vagy egyéb használaton kívüli berendezési tárgyak. Nem szállítják el ugyanakkor az építési törmeléket, a zöld hulladékot, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat és más veszélyes hulladékokat. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A térségben megélénkül az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig általában 20 és 29 fok között alakul. A hétvégén nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett pedig sok napsütés valószínű, viszont előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, de a hőmérséklet 28-29 fok körül tett. Tőzik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Annak mennyi az esélye, hogy egy frankfurti reptéren áll egy Lufthansa gép, és ez csak megcsuklik az eleje, és leszakad a kifutóra?
1: Most már sok.
0: Mi?
2: Kicsit
0: arra történik itten?
3: Ott kigyengült az anyag, vagy nagyon, ahogy mosták a gépet, nagyon elsikálták, érted a tartó. Hogy?
0: Vannak problémák a Boeing-en már régóta, tehát ilyen belső alkalmazottak szivárogtatnak, gyilkosságok, kilépő mérnökök, aztán furamódon meghaltak. Tehát ez a Boeing sztori, ez már évek óta zajlik, de a Dreamliner-nél nem volt eddig baj. Tehát, hogy ez a 787-9 orrfutómű összecsuklott, ugye olyan csávó pakolgat a gép mellett, érted, sárga mellénybe fülessel a tetén, és azt látod, hogy így orra kotlik a gép, de nagyjából egy babakocsi botlik így meg egy csatornafedőben. Tehát ez nem is érted, összeszakad az első orrfutóműve, és leesik az orra a betonra. Hát úgy, hogy közben az utasok vagy bent, vagy szállnak bent, nem egy használaton kívüli gép.
2: Nem, hát sőt, annyira, hogy Pető Gyurival beszéltem tennap emiatt, és kérdeztem,
4: hogy, videót
0: ez... Ne, bocs, ezt kiveszem közben.
2: Hogy ez mennyire gyakori, azt mondta, hogy ez egy 7 hónapos gép, tehát hogy ez vadi úgy.
0: Erről azt gondolod, hogy
2: nincs ez, és hogy ő még az életében nem látott soha ilyet. Olyan szokott lenni, hogy rosszul osztják el a súlyt, és akkor a feneke, tehát hátra a fenékre bukik, de az, hogy orra egyszer csak fogja magát, és kitörik ez az első futómű, olyat ő még soha büdös életben nem látott.
3: És képzeld el, hogyha ez egyébként felszáll, és leszállásnál van.
0: Megmondik az eleje.
3: Igen. Az eleje.
0: Hát és a csávó, aki mellette egy ideig hátralép, és így vakarja a fejét. Ezzel most mit csinálják?
3: Sanyi, gyertek már, emeljük de meg!
0: És azért nagyot esik, tehát ott állsz egy ilyen kerék mellett, akkor jössz rá, hogy ez mekkora ez a futómű, hogy mekkora az
2: törölték,
0: a kerék. Hogy...
2: Törölték is a járatot egyébként azonnal, persze.
0: Hát az, igen, ez
2: a személyzetből...
0: Talán véleményes a felszállás ebben az esetben.
2: Nem, a személyzetből azt hiszem 10 ember meg is sérült, tehát hogy ott azért volt személyisérülés is.
0: Igen, huppansz egyet, hogy nem annyira.
3: Hány méter magas a gép az aljáig? 2-3?
2: Zsül?
3: Hát szerintem 3 is van.
0: Iszonyat, ez a hajtóművet, ha megnézed, brutál. Brutál. De maga az orrfutómű is, ahogy ez jön ki, és ott állsz mellette, egy pici embernek tűnsz. De a csávó is mellette így nézi, és nem érti, hogy mi történik. Igen.
3: Na valahogy kicsit mindig így megbicsaklik a hitem a repülésben ilyenkor.
0: Na, a Boeing problémákkal már voltak problémák, igen. Na jól van, időjárásunk, mondjál valami jót. Jó lesz hétvégem?
3: Hát ez!
0: Nagyon jó, köszönjük szépen.
5: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Innen puszilnak bennünket.
0: Csókoltatnak?
3: Igen, tegnap találkoztam egy haverommal, akinek a felesége, tehát ilyen, tudod, ilyen a sztori, a felesége ismer egy ottani embert, és azt mondta, hogy nagyon óriási volt a tegnapi lelkesedésed a Vape termékek iránt. Nagyon köszönik.
0: Hát, ott csak olyan, mint a Balatonszél egy gyermekkorunk íze. Tehát anyád dugja be a konnektorba, és a lapot te próbálod gyerekként behelyezni, és azon gondolkozol, hogy nem működhet. Tehát ez nincs. Igen, és rájössz, hogy ezek a szúnyogok érzik. Is. Te meg egy átverésnek gondolod gyerekként, hogy egy kék lapot helyezzek be, és hogy ez túlélte a gyerekkorunkat. Tehát ma is bedugod a konnektorba, hogy erről beszéltünk, és belerakod a kék lapot, felfoghatatlan, hogy ez még van.
2: De hogy annak a füstölőnek az illatát is rögtön a Balatonhoz
0: kell. Persze.
2: Tehát, hogy egy ilyen kapcsolás.
0: És a csiga füstölő.
2: Hogyne, a spirál.
6: Már most citronfű, meg mindenféle illatban egyébként hozzám is eljutott, ezt képzeld el, a vapés sztori. Igen, az értékesítőn keresztül.
0: Mi mindig nem is reklámot sem, mi mindig megbeszéljük a szponzorainkat, csak beszélünk róla, hogy ez még létezik így ebben a formában, de ez jó, hogy így szeretik, nem sértésnek veszik, vagy ezt így én élem, hogy ők egy akik nálunk hirdetnek, úgy együtt lélegeznek a műsorra, egy-ketten szoktak csak kiakadni.
2: azok nem értik a humort.
0: Azokat visszagyúrjuk valahogy. Na jó van, akkor először játszunk, és akkor utána VB? Hú, nagy ipari mennyiségű jelentkezés, gyerekek. Tehát, hogy csak ma, igen, itt 8:30 után, ami befutott, az egészen durva. Na, de nyilván mindenki VB-re menne. Hát ezt még megértjük.
6: Az egész heti benne van. Ugye?
0: Az egész heti, így van. Az egész heti.
6: Az felfoghatatlan mennyi játékos, tehát.
0: Igen, ugye van, aki nem is hitt a napi jelentkezésön, csak beküldte, van, aki ezen többször a szíven kiszedi a gép, de hogy ugye itt a heti jelentkezők közül sorsoljuk a bostoni utat. Ami azért tényleg egy nagyon szép út. Belépővel, szállással, repülőjeggyel, azért az tényleg
2: kész,
0: nagyon klassz.
2: Csak be kell csomagolni, ezt nagyon.
0: Igen, talán a meccset nem tudjuk, hogy hova megy, vagy azt is tudjuk, hogy melyik meccse.
3: Hát,
0: vagy
3: ha tudjuk a dátumot, akkor meg tudjuk nézni, csak már nem emlékszem pontosan, aha, hogy ez melyik, de jó...
0: Meg azt ugye kérdés, hogy csoportmeccsek, vagy továbbjutok, mert a továbbjutók azt még meg se tudjuk mondani, tehát nem is biztos, hogy selejtező, vagy csoportmeccse megy az illető. Mindegy, a lényeg, hogy azért ez egy nagy élmény.
3: Szerintem
0: tök mindegy. Szerintem is. Tudsz menni, ott tudsz lenni, 4 napot ott vagy Amerikában, ott vagy a VB-n egy meccs erejéig.
6: És ha magamat hívom?
0: Én szerintem senkinek nem tűnne föl. Én nem árulok el.
3: Anno. Jó, mit csinál, mi kussolok.
0: Én kussolok annak.
6: Zsül megcsörget engem.
0: Jó.
2: De legyél nagyon boldog.
6: Nem belülről fogom
2: pukkantani. De csak úgy, jaj, de jó, nagyon
0: örülök. Igen. Egy irán kenyametre írja valaki, igen. Egy Curaçao Haiti meccsre, igen. Halló, jó reggel.
1: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello, jó reggel, hogy hívnak?
1: Martin.
0: És...
1: Nem Anna,
0: így van. Tehát tévér jöttél.
2: Nem csak tévér.
1: Így van, tévé. Aha. Tévér érkeztem. Egy hatalmas tévér.
0: Jól van. Oké, mivel foglalkozol?
1: Hát egy raktárban dolgozok, de már nem sokáig. Aha. Sajnos.
0: Na, kirúgtak?
1: Hát megszűnt a cég. Nem veszik a konténereket.
0: Nem veszik a konténereket. Aha. És nem verte le a tévét, mama se dobta hozzá a távkapcsolót, nem, a nagypapa urnája se tört össze, nincs olyan sztori,
3: nem áll.
0: Csak úgy nyernél egy tévét.
1: Igen, ez nagyon jó lenne. Minden telefonon nézek általában.
0: Miért?
1: De egy nagy tévé, ez mégis más. De mert nincs tévé.
0: Na, itt a szociosztori, hát azért csak megjött a végére. Hogy... Hát de miért nincs tévé, de eldobtad, vagy nem is tettél be, vagy?
1: Nem voltunk ezek a tévések, de azért egy jó tévé ez VB-re, főleg, hogy fociztam, azért adná nagyon.
3: Ó, megye három!
0: Hol sikerült?
1: Hát egy megye egy igazából. A kedvenc városi hoteletben, vagy hát ahol van a hotelet, Bükön fociztam még régen.
0: Nem a saját hotelem, tehát nem mondjuk ezt, mert ez már úgy megy tovább. Nem, csak oda egy baráti ilyen... Baráti összejövetelekre szoktunk oda lejárni. Igen, ez Bükkfürdő egészen pontosan.
1: Bükkfürdő, pontosan így van.
0: Ott focisztál a Bükkfürdői csapatban?
1: Igen. Hát a Bükken, igen.
0: Erős brigád.
1: Erős megyei egy.
0: Megyei egy, az már egyébként. Jó. Onnan
3: ott
0: még
3: már
0: nem
3: fizetnek.
0: Az már fizetős hely, ha az ember odaér, igen.
1: Hát na, jól van. Forintot esetleg.
0: Martin, nevezd meg, hogy kivel játszanál, borzasztóan elmés a játék, tehát hogy a gyógypedagógiai intézetben szerintem jobbakat játszanak. Már úgy értem, hogy már a grafikát illeti, nem nyilván nem a szponzor. Ugrunk balra-jobbra zsebretett kézzel, hát IT-saink nem töltöttek vele hosszú időt, hogy kimunkálják a karakterek mozgását, tehát nem egy FIFA 26, azt kell, hogy mondjam. De pont ezért szeretjük, mert borzasztó analóg. Kivédjem.
1: A magasat választanám, Ferit.
0: Aki a fotón ugyanakkor, mint én.
3: Igen.
0: És az a jó, hogy egyszer a legalacsonyabb.
3: A Juli védjen már, olyan jó néz ki ebbe a mezbe.
0: A Juli magasabb, mint az Eszter.
2: Összekosztoljon, aztán nem védem ki, vagy kivédem az összeset, és akkor majd az lesz.
1: Legyen akkor Juli.
0: Juli.
2: Felhúzom a kapuskesztyűt.
0: Azt a vetődést, azt nézd meg. Jó, na gyorsan akkor balfőső, jobbfőső, balalsó, jobbalsó, mondj egy számot 1-től 4-ig.
1: Balalsó sarok.
0: Balalsó, az a 3-as. Jó, nézzük meg, hogy Juliska hogy véd. Oda néz. Zsebretett kész.
3: Nem fájt?
0: Nem tudom, hogy cicint találtak. Melberúgtad. Konkrétan melberúgtad a Juli, de ezt történt.
1: Csak kínálsan az implant.
3: Oda van a szkőre.
0: Most oda van a
2: szkőre. Oda fogtam rendesen.
0: Az most megvan fogva. Na lőjél még egyet, jó?
1: Jó, balsó sarok.
0: Az a 4-es, lőjük. Húha.
2: Hallod, nem tudok tévedni.
0: Hallod, Juli nem tud tévedni, de először belberúgtad, most meg, hagyd ne mondjam, hogy hova, de hogy Juli nemző szervei azért megsínlik ezt a játékot.
2: Annyira az, hogy nem fáj.
0: Nem érzi azt már, hogy már nincs ott más, nem fűsenő.
2: Csak a denevérbajom.
0: Gassenő már arra, amit most eltaláltál éppen.
1: Semmi nem.
0: Figyelj, körbelőd a Julit, de mindenhol. Ez igen, ez ilyen ágyék tájra ment, úgyhogy most már találjál be, legyen meg a harmadik, lőjél még valamit. Na, még az arcát szedd le Julinak.
1: Akkor jobb felső.
0: Jobb felső, ez a ketteske. Jó, nézzük meg akkor a jobb felsőt.
5: Önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
3: 65 szol,
0: nem unalmas, hogy mindig ennyire jók vagyunk? Én már annak drukkolok, hogy egyszer védjél már ki minármat, nem Martin ellen, de az annyira unalmas, hogy mindig odaadjuk. Túl jók vagyunk, ez engem untat. Na jól van, Martin, hát nyilván téged nem nyerni szeretnél, de azért ez így elég kiszámítható. Van egy tévét, gratulálunk, még talán a VB-re oda is ér, úgyhogy tudod nézni. Jó, egy gyönyörű Hisense TV.
3: Kedves egészséged.
0: Jó meccs nézést akkor. Szevasz. Ciao.
3: Zseni voltál, Juli, gyönyörű védés.
2: Ugye?
3: Gyönyörű védés.
0: Nagyon
2: sok melón van e mögött.
3: Tunézia, Hollandia, Japán, Svédország, Paraguay, Ausztrália, Törökország, Egyesült Államok, Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak. Ezen meccsek lesznek 26-án. Tehát közül fog valamit megnézni a nyertesünk. De... Mert azt pontosan nem tudom, hogy melyikre.
0: Igen, azt nem tudjuk, hogy hova, de hogy megnézted a napokat.
3: Aha. Na, mondjuk egy Paraguay, Ausztrália. Norvégia, Franciaország, az még lehet jó.
0: És a Curaçao az mikor játszik?
3: A sajnos nincs aznap.
0: Felfoghatatlan, érted?
3: Az egy nappal korábban van.
2: Kivel játszik?
3: 25-én Elefántcsontpart.
2: Nem tudom, melyik Curaçao, az esélyesen.
3: Curaçao Elefántcsontpart.
0: 150 ezer élnek az országban. 150 ezer élnek, és ott vannak. Érted? Értem, hogy onnan könnyebb kijutni. Itt meg, mi meg 40 éve nem jutunk ki, érted? Ezeknek 4000 kilométer, 444 négyzetkilométer a területek. 444 négyzetkilométer, 150 ezer fő, és ott lesznek. Egy picsi karibi ország. Tessék?
2: Menj a stadion. Biztos, hogy több, mint nálunk.
0: A 25 fős VB keretből 25 játékos Hollandiában született. Sokuk Holland Akadémián nőtt föl, többen játszottak a holland utánpótlásban. Felfoghatatlan egyébként. 156 ezeren vannak összesen, és a 82-ek a FIFA ranglistán. És kint vannak, nyilván más a selejtező, mások az erőviszonyok, tehát nem feltétlenül az európai csapatok közül kell jutni, értjük, hogy nehezebb. Kevesebb lakosa van, mint Szombathelynek. Mi meg csetlünk, botlunk, érted, az 50 éve nem tudunk kijutni a VB-re, ezen 150 ezerre vannak, és kijutnak.
2: Ne kézdeket, mert ma csodás játékot fognak villantani.
0: Ma. Egy tét nélküli barátságtalan nem tudom, az UEFA FIFA ranglistán 93. helyen álló óriási finn válogatott, akivel játszunk, bődületes színvonal lesz.
2: Lehet, de ma olyan játékkal fognak minket megörvendeztetni, hogy...
0: Igen?
2: Igen.
0: Jó, a hajak legyenek rendben, tehát kellő mennyiségű zselé legyen.
3: Meg a ruha.
0: Legyen nagyon felturva, felnyírva, jó autókból szálljanak ki, ezt a csetlő-botló játéka, borzasztóan rúgjunk egy gólt, és nyerjük meg 0-1-re egy szégyenletesen nagy teljesítményű meccs után. Nagyjából lesz jósolom a mi meccsnek. Iszonyatosan izgalmas lesz. Hatalmas nagy tét.
2: Döntetlen.
0: Hát.
3: Na,
0: egyet. De akkor legalább látunk két gólt. Valakinek a válláról vagy kacska módon csak bepattam valami. Tehát valami lesz, nem?
2: Szerintem egy lesz.
0: Ez a Curaçao azért ez nagyon fáj. Elmondom nektek, hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon fáj. Értem, hogy ők tündérmesét élnek, de egyszer már éljük már mi is.
2: A zöld fogikoztással nagyon fáj.
6: Jó, de nekik megvannak a feltételek hozzám.
0: Jó, ez igaz. Ne legyünk szigorúak. Biztos van legalább egy stadionjuk.
3: Marokkó is kim van.
0: Jó, igen, Marokkó is kim van. Persze, zöldfoki szigeteket, erről ugye beszéltünk.
2: És Üzbegisztán is.
0: Szombathelyi lakosság. Na jó van, Amerika. Na. Ki megy Amerikába, gyerekek?
2: Hát, ha nem értek rá, és a hallgató nem akar, akkor én nagyon szívesen beugrok helyettes.
6: Megyek, mert Zsűr hív. Nem kell.
0: Hívjál valaki. Én rábízom onnan meg a kezedre, meg akit. Nekem mindegy, amit sorsoltok, állítsátok, meg sorsoltok.
3: Gyerekek, hát a gépre bízzuk, elindítjuk, Anna megállításgomb, figyelj.
0: Közérzők jelenlétében a sorsolást mindent
3: rendben
0: találtunk, így van. Úgyhogy Anna már is hívja az egyel alatta lakó szomszédját, hogy...
6: Géza, figyelj!
2: Aki nem ér rá majd az...
0: Indult Amerikába! Na, férfi vagy nő? Tessék, tip? Nő. Feri?
3: Nő.
0: Igen, nőt éreztek? Hatlábúja van... Kacsacsőre. Halló!
4: Szia!
0: Hello! Balázsék, jó reggel! Ciao, Juli,
4: Úristen,
0: Feri, mindenki itt van.
4: Úristen, nem hiszem, hogy felhívtatok.
0: Csilla! Jó helyen vagyunk, hello Csilla!
4: Nagyon örülök.
0: Na, csak azért hívtunk, hogy szeretnénk engem elmondani, hogy az ég egyet a világot semmit nem nyertél, a harmadik telefonáló nyer, akit hívunk. De szép lenne, Istenem! Mikor küldtél nekünk jelentkezést?
4: Én már neki örülök, hogy felhívtatok. Tegnap, és beszéltem Annával, és úristen, már akkor majdnem elkezdtem a sírást, annyira örültem. Én még soha életemben nem nyertem semmit, és nem el se hiszem, hogy...
0: Csilla. Hát igen, ugye mindenki csak egyszer tudott jelentkezni, azért ezt elmondtuk, ja, van, aki százszor küldött jelentkezést, az nem számít. Igen. Mit kell róla tudni, szereti-e valaki a futballt, kivel mennél?
4: Úristen, hát a férjemmel, mert ő nagyon nagy foci rajongó is, és soha nem költ magára semmit, soha. Tehát ő magának soha nem kér soha semmit, mindig csak a család, meg a gyerekek, és ő vele. Még soha nem is voltunk úgy igazán külföldön, tehát csak a NASZ-unkon mentünk egyszer Görögországba busszal, úgyhogy még repülőn sem ültem soha életemben.
0: Nem ültél még repülőn?
3: Ez akkor nagykalan.
0: Nagyon jó. Aha. És a férjed pedig, ő pedig nagy futballrajongó, de hogy nem mindent a családnak szentel, tehát hogy nem
4: van,
0: nagyon költ másra.
4: Így van, nem, semmire.
0: Aha.
4: Tehát ez neki hatalmas élmény lenne így kijutni oda.
0: Gyerekek vannak?
4: Vagy bárhova. Van, három gyerkőt.
0: Három gyermek. Most ott, mintha megérkeztek volna, hogy valaki megjött.
4: Igen, kolléganőm kiszaladt, mert kiszaladtam én is a munkaerő.
0: Nagyon jó.
4: Tartok.
0: Na jól van, hát figyelj ide, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon gratulálunk, tiszta szívből neked így, mert hogy megnyertétek az amerikai utat.
4: Úristen, nem hiszem el, nem hiszem el.
0: Mentek Bostonba.
3: Ösény, foci meccsre.
0: Még a gyerekek maradnak, azt hiszem két fő van, csak mondom, hogy valamit oldjatok meg. Tehát, hogy két fő megy.
2: Kaja legyen a méhűtőben, ennyi.
0: Ennyi. Így van.
4: Úristen, nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, örülünk, megmutatjuk, figyelj, ez a nyeremény pontosan.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy két főre szóló utazás Bostonba, repülőjeggyel, három éjszakás szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére.
0: Na!
4: Nem hiszem el, halljátok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket, minden nap hallgatlak, ha nem, akkor visszahallgatom, tényleg nagyon köszönöm szépen.
0: Na, örülünk akkor.
4: Ez hihetetlen.
0: Jól van, Csilla. Érezzétek jól magat, hogy utána azért írjatok, hogy milyen volt, megjártátok, hogy volt, mint volt. Jó? Hogy rövid élmény beszámoló.
4: Mindenképpen. Nagyon szépen.
3: Meg hát, hogy a Zurad mit szólt hozzá, hogy ilyet kapott.
4: Hát ő most nem is tudja hallgatni ugye a rádiót, mert ő a bányában dolgozik kint terepen, szóval ott nem tudják hallgatni, de ő is nagyon sokat hallgat, amúgy visszatiteket.
0: Na.
4: Nagyon szépen köszönöm, tényleg el sem tudom mondani, mennyire örülök.
0: Jól van. Érezzétek jól magatokat, köszi, csáó, figyeltetem magatokra.
4: Köszönöm.
0: Hello, Csilla, csáó, csáó, hello, hello. Hello, hello.
3: Ez öröm volt.
7: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsék ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
7: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
16: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
5: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
19: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
20: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
21: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed! Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked, a többi csak rajtad múlik. E-mail címünk hr@gallakft.hu. Jelentkezz még ma! www.gallazrt.hu.
22: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
23: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
24: Na, mit kérsz inni, kicsim? Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt?
25: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
24: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
25: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
26: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden csebben.
27: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
28: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
29: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
30: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
13: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
5: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
31: Látványos szakaszába lépett a Neumann Egyetem Campus 2 fejlesztése. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. Jelentkeztek a kunfehértói rongálók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem mintegy 19,5 milliárd forintos Campus 2 beruházása. A kivitelezők megkezdték az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítását, amely a régi GANF épületet köti majd össze az új campus résszel, írja a híres.hu. A fejlesztés célja, hogy a hallgatók és az oktatók biztonságosan a közúti forgalom érintése nélkül közlekedhessenek a két épület együttes között. Emellett a munkaterületen is felgyorsultak a kivitelezési munkák, többek között gépészeti, villamos és száraz építési feladatok zajlanak. A beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs iroda épület is épül. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állomány becslése az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
0: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
31: Megoldódni látszik a Kunfehértói tófürdőn történt rongálás ügye, amely során ismeretlenek több vízibiciklit tettek tönkre, több százezer forintos kárt okozva. Az elkövetők a strand üzemeltetőjének felhívása után ügyvédjükön keresztül jelentkeztek, és vállalták a károk megtérítését, írja a Vármegyei Lap. A vízibicikliket még május elején rongálták meg, több járművet a tóba húztak és használhatatlanná tettek, ami a javítási költségek mellett bevételkiesést is okozott a strandnak. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre többfelé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mi is foglalkozunk. Hogy jó rég volt reggel már, gyerekek, igazából.
1: Közel 4 órája, képzeld el, mint minden áldott nap.
0: Igen. Ugye hát mi megszoktuk már, hogy olyanok vagyunk, mint egy ilyen család, együtt lélegzünk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Tegnap Feri spontán vérmintára ment és vérképet rendelt magának, de mi nem tudunk elmenni reggel, ezért idejött egy nagyon kedves, hogy levette a vért. Ennek hatására mindannyian kitódoltunk, és mindenki vért vetett a csajszitól. Tehát itt feldobtuk a labor éves költségvetését és bevételét. Ma pedig kielemeztük. Hát nincs jobb, mint egy reggeli műsorban vérképet elemezni. Így múljunk el,
1: hát
0: mi is lassan.
1: Csak a fontos adatokat. Hello.
2: Csak a büszkék vagyunk rá.
0: Csak a büszkék vagyunk rá. Így van, a tesztot kielemeztük. Meg aztán belementünk egy kicsit abba, hogy nem jutott ki a magyar foci csapat a VB-re, és végigvettük, hogy milyen csapatok jutottak ki. Van benne némi szívfájdalom, illetve megtaláltuk Renátát, akinek 12 ujja van. Tehát ez egész tök szürreális. Tehát egy szürreális álmokfutásban voltunk ma. Renáta, aki jelentkezett, ugye a felhívásunkra, neki 12 ujja van, vele beszélgettünk röviden.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Na, mennyi a tesztód? Nézzük meg, Csop, bocsát, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel. A Zsülnek nem néztek tesztót.
1: Nem áll,
0: női hormonpanelt kapott el tőle.
1: Rólad lemondta?
0: Mennyi? Hogy állsz?
1: Vagy mi van? Na,
0: van
1: nézzük.
0: Tesztoszteron, szabad tesztot, és biológiai aktív tesztoszteron, tessék.
1: Kezdjük a tesztoszteron.
0: Igen, ott a referencia érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lett?
1: 25-70.
0: 25-70 a tesztoszteronod? 25-70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Gipó. Mennyi lett a...
1: De most ne a Gipót nézd.
0: Nem, csak mondtam a referenciértéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézd a referenciértéket.
1: 19,1.
0: Azt a kis kandúr! Kis kandúr, 16-8.
1: Jéj, gyerekek!
0: Szabad tesztó?
1: Azt mondja, hogy szabad tesztó 1,61.
0: 1,73.
1: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
0: Ott egy kicsit izébb.
1: Szemét beúsztál a kettes pályán, jó?
0: Biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
1: 40,4.
0: 46.
1: Öcsém!
0: 46 a biológiak, 46,6.
2: Már ott tartok, hogy nem a cerkát hasonlítgatjátok össze. Kortizol, nem a leleteiteket, nem hiszem.
0: Mutasd a meg! Kortizol, nézte kortizolt?
1: Nem. Az hol van a kortizol?
0: Hát benne a leletedben.
1: Na jó, de. Megvan kortizol. 228.
0: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszeres típus.
1: Ez így igaz.
0: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referencérték. Na jól van.
1: De nem jó, rossz. PSA?
0: PSA? Prostata specifikus antigén? Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod elvileg.
1: Igen, az 4 alatt kell, hogy legyen.
0: Na mennyi voltál?
1: 0,6. Aver, szép. Ki van facsarva?
0: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
1: Hát az hibátlan.
0: Hát látod, Gyuli, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
1: De ugye ebben is verseny van.
0: Mi történt? Hát kértem a retróra. Jó, na hozz egy centit, akkor most mérjük össze. Igen.
2: Nekem is meg kellett volna nézetni. Azt hiszem, a kortizalom az egekben van.
4: Juliskám, hívtak minket a hátmendenses fiúk. Igen.
0: Nincs időt vérképet elemezni.
4: Más elemzünk majd.
1: Igen, ti éltek. Ti éltek, mi meg mérünk.
0: Ti nézegettétek egyébként, hogy kik vannak kint? Szenzációs.
2: Hát, ki nincs kint.
0: Hogy ki nincs kint valójában.
1: Ezt tudjuk.
0: Többen írtátok, oké, ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy figyelembe kell venni, hogy az európai mezőny az mennyivel erősebb, meg hogy kevesebb csapat jut ki ahhoz képest, mint mondjuk az Óceánia vagy Ázsia, vagy a világ területi elosztása, ugye mennyire számít, hogy kint vannak ezért az országok. Na de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re. Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
1: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem vigasz? Csak
0: nem
1: mondom,
0: nem igaz. Igen.
1: Legyünk ázsiai ország.
0: Hát vagy legyünk óceánia. Legyünk óceánia.
1: Ott még jó.
0: Tehát amikor azt olvasod, hogy a magyar válogatott Arvány 86 óta, hogy kijusson, de kint van Haiti. Kint van.
2: A Zöldfoki sziget.
0: Aki jutott a Zöldfoki köztársaság. Kint van a Zöldfoki köztársaság. Ért van? Kint van Üzbegisztán. Mi van? Hát nem tudunk ott lenni, és értem, hogy Ázsia, más besorolás, máshogy jutsz ki, európai csapatok, sokkal ez. Mindent ért az ember a maga ostoba módján, amennyit ért a focihoz. De amikor azt olvasod, hogy Haiti, meg Panama, meg Üzbegisztán gyerekek, meg Jordánia, érted? Jordánia kint van életében először a világbajnokságon. Kiütött Jordánia a világbajnokságra.
1: Híres Jordán foci,
0: a híres Jordán foci. Tele vannak hatalmas nevekkel.
2: 48 résztvevő, hát ez baromi sok.
0: Oké, de az olaszok legalább tudnak mibe kapaszkodni, hogy azért sokat voltak kint?
2: Mi meg akkor a nagy pillanatra várunk.
0: Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
5: Van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot. Egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat.
0: Mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
5: Nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
5: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez ugye a hüvelykúj és a mutatói között van.
5: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
5: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. A lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk 20.
5: Igen, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól. Anyukám részéről.
0: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is,
5: Anyukámnak az, a, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak, tehát 5 ujja van, de a hüvelykúja az egy perccel hosszabb, ezt három falangális hüvelykújnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon azért erősek vagytok.
5: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak 5 van. Ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
5: Igen. Hát ne olyan csinálj, is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a 6 ujjaddal. Ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
5: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Fihet, tulajdonképpen a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
5: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt meg, hát, ez megveszi.
5: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az volt a show, hogy ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írják, ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjel. Ugye? Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
5: Azt egyébként volt egy időszak, hogy ki tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közeli időpont, plusz 2 ujjat használ. Egyébként lehet, hogy a hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ez a hivatalos világ, most még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán azt mondják, hogy nem engednek oda, tehát egyszerűen nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez?
5: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi.
0: Azt jelenti, hogy egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így fölmutatod érdeket.
3: a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, itt vagyunk. Már csak egy receptünk van ugye hátra.
1: De meg nagyon fontos információk. Holnap Pázmend Wine. Jó? Zseniális rendezvény, Pázmándon gyerekek, olyan, mint régen volt az egyeki piknik, amikor még nem csak a felhajtott, hogy hívják, drága pólós emberek jártak. Oda, igen, igen, úgyhogy az összes pincészet kint van, mindenütt van zene, ingyenes a rendezvény, tehát ez bele kell, hogy férjen a kis hazámba.
0: Az egyeki piknik milyen egy ilyen
1: pedig nagyon jó volt.
0: És nem a piknik.
1: Igen.
0: Az oda megérkező
2: villantósok.
1: Most már ott vannak, vannak egy páran. Na, hogy nálunk az... ilyen még nincsen.
0: Hogy igen, az nem ez. Akkor ti nem, már, hogy az nem az.
1: Ez a zenéről szól, a borról, a kajáról, meg a barátságokról.
2: Majd megérkeznek oda is.
0: Meg két év, ha nagyon túltoljátok, fel,
2: nem, nem, nagyon jó lesz.
1: Nem, óvatosban vagyunk.
0: Figyelj, Monte Carloban nincs ez a vonulás, ami egyeken. Te jó Isten, atyaisten. Jó, de hogy akkor ez más, ez lesz.
1: Ez lesz holnap, és a mai Facebookunkon meg a csőben sült cukkini marhával című recept, egy roppanós parmezán részeggel, én már hónapra készülök, réteggel a tetején van, és a mi Facebookunkon találjátok meg.
0: Spárgarecept volt, olyan spárgát tettem tegnap, volt, és ezt mondtad, csináltál spárgareceptet?
1: Persze, kettő is volt.
0: Úgy megörültem, még mondom, az étterem volt, és olyan spárga volt, úristen.
1: Hát figyelj, még egy hét vagy kettő.
0: Annyi? És utána kifut vége, mi?
1: Sajnos, igen.
0: Jól van, gyerekek, oké, akkor a receptet megtaláltok minden felületünkön, azt egyétek, főzzétek, és akkor hétfőn pedig folytatjuk. Hétfő?
2: Eszter.
0: Hétfő Eszter. Hétfőn hetet kezdünk. Eszterrel, igen.
1: Legalábbis úgy tudom.
0: Ez azért a fellépések és minden más arányában még erősen változhat itt a hétfőn.
1: Nincs már.
0: Nem. Ja, igen, az igaz. Bap, igen.
2: Így van.
0: Nézd meg hétvégén, még hány helyre megy valószínű. Igen.
2: Csak beesett.
0: Beesett ez az. Jól van, gyerekek, hétfőn kezdünk, vigyázzon mindenki magára. Puszi, szép hétvégét, puszi, sziasztok, ciao, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsztnél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and
9: Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
12: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
13: Fedezd fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C. 1. Hely helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
15: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal, patikában kapható gyógyászati segédeszköz, várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
18: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópuszta szer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 gong.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon üdv mindenkinek. Június 5-e péntek van, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós köszönt mindenkit nagy szeretettel, és hát egészen 14 óráig itt is leszek. Mondom a mai menetrendünket, hiszen a Nyári a házszámoddal játékunk utolsó napjához érkeztünk el, és ahogy tegnap Andor említette, de ma is van majd napi nyereményünk, egy 20 000 forint értékű vacsora meghívás két fő részére a Spalatta étterem jóvoltából, 15 és 16 óra között sorsoljuk ezt a nyereményt, és akik a héten játszottak velünk, várják már a heti fődíj sorsolást, ami 16 óra után lesz. A több mint 500 000 forint értékű lakásfelújításra fordítható nyereményt ma kisorsoljuk. A játék pedig folytatódik addig is, egy igazi mai sláger, Kato, turn the lights off!

0: Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk. Shine bright like a diamond.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, szóval a mai netpercek rovatunkban arról van szó, hogy tettek egy jólót a Spotify-ba. Ugye sokszor jártunk már úgy, hogy hallgatunk egy podcastet, vagy nézünk egy videót, és csak egy részt szeretnénk elküldeni az ismerősünknek. No, hát a YouTube évekkel ezelőtt erre már reagált és kitalálta ezt a funkciót, és hát most a Spotify cég is készített egy ilyen funkciót, ami egyelőre még nem érhető el, de az lesz a célja, hogy lesz majd egy ollóikon, és abból bizony az adott podcastből ki tudunk vágni majd egy részt, amit el tudunk küldeni ismerősnek, és így nem kell az egészet meghallgatnia. Szóval ez a funkció várható, egyelőre még ne keressétek. No, viszont keressétek a házszámotokban a nullát, jó? A nulla, hogyha szerepel, akkor küldjetek Viberen a fotót a 29 414 020-ra. Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunkban, tehát most azok jelentkezhetnek, és azoktól várok fotót a házszámukról, akiknek van nulla a házszámukban.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!

játékunkra. Ha a szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egy gongnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Gyermeknap és juniális lesz Hetényegyházán, ma délután 3 órától a Móricz Zsigmond általános iskola környékén. Ma kinyitotta egy napra kapuit a kecskeméti Boldogasszony Rózsakert, este 7 óráig látogatható. Egyébként a következő órában részleteket hallhattok a Boldogasszony Rózsakert felújításáról is. Meseolvasással, tematikus olvasmányajánlóval és kreatív alkotó munkával várja e hét szombaton is délután 3 órakor a Katona József könyvtár a kisgyermekes családokat. Az 5 éves kortól ajánlott túl az operencián foglalkozáson a részvétel nem igényel előzetes regisztrációt. A kecskeméti Vadaskert előtti parkban vasárnap délelőtt 10 órától gyermeknapot tartanak, délután 4 órakor majd a Lóc együttes koncertje zárja az eseményt. És egy jövő heti program a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara legújabb kiállítása Mácsa Janikó és Vámos Zoltán Öko alkotó kontrasztok című tárlata hétfőn 14 órakor nyílik meg a kecskeméti székházban. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. A házszámotokban pedig, hogyha szerepel nulla, küldjétek róla a Viberen a fotót. Állóképe Max és Car Keys pedig mindjárt jön.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Házépítésben gondolkodsz?
4: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
3: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
4: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
7: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
8: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
9: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
10: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
11: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáky utca 18-ban, a Hisburgerben.
12: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összért nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
13: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kell. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ha a szám stimmel, az még csak a beugró. Ha erről képet is küldesz a rádió egy gongnak, már csak egy lépésnyire vagy a játék nyereményétől. Nyerj a házszámoddal a rádió egy gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt vannak a közlekedési információk a Rádió 1 gongon, az M5-ösön Budapest felé Lajos Mizsés Táborfalva között a terelést bontják. A 64-es és 56-os kilométerek között csak egy sáv járható, a tolódás már meghaladta a 8 kilométert, írja az útinforma. Az 52-es főúton pedig felújítási munkát végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es, 51-es kilométerek között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, tolódás tapasztalható. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok ti is, jelezhetitek nekünk. SMS Viber számunk 20 9 414 020-as, a telefonszám is változatlan, 76 414 010, itt tudtok csörögni adásban. Kamrád Be Mine, ezzel folytatjuk.

A Rádió egy Gong sport híreivel folytatjuk. Ma este Finnországot fogadja a Puskás arénában a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. A meccset megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány közölte, Szapanos Péter ezen a találkozón fog elbúcsúzni a válogatottól. A 35 éves kapus hétszer lépett pályára a nemzeti együttesben, viszont hosszú évekig kerettagnak számított. És Marco Rossi szerint jelenléte nagyon fontos volt az öltözőben. A Magyarország-Finnország összecsapás 9 óra 45 perckor kezdődik. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Arne Slot távozása után Andoni Iraola veszi át a csapat irányítását. A spanyol tréner vezetésével 6. helyen zárt a Bournemouth a mögöttünk hagyott idényben, ezzel története során először harcolt ki európai kupa szereplést. Magyar szempontból érdekes lehet, hogy Iraola ismét együtt dolgozhat Kerkez Milossal, aki tavaly nyáron a Bournemouthból igazolt a Liverpoolba. Az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Nyíregyházát a férfi futszál NB1 döntőjének 3. mérkőzésén. A lilafehérek így megőrizték pályaelőnyüket, és egy győzelemre kerültek a bajnoki címtől. A párharc 4. felvonását hétfőn 20 órától rendezik a nyíregyházi Continental Arénában. A Rádió egy Gong sport híreit hallottátok.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Már csörög is a telefon. Egy hölgynél, ahogy hallom. Faragó Miklós vagyok.
1: Igen.
0: Szia.
1: Én napot kívánok.
0: Üdvözöllek. Tegeződhetünk.
1: Claudia.
0: Oké. 30-32 látom itt a fotón. Igen. És hát ez jó, hogy beküldted, mert ugye a nulla volt az a szám, amit sorsoltunk. Úgyhogy...
1: Igen.
0: Na hát, Claudia, most fotóztad ma reggel ezt a képet, vagy most délelőtt?
1: Nem, már tegnap is küldted. Tegnap reggel.
0: Akkor is igen, hiszen egész héten tart ez a játék, illetve ma zárul, és ma zárul egy fődíj sorsolással majd.
1: Reménykedek.
0: Mit szeretnél felújítani?
1: Festeni szeretnék lakást.
0: Festeni elsősorban. Oké, de hát itt a nyeremények között azért van még itt lakástextil, függönyt is lehet akár a konyhába, vagy valamelyik szobába majd beszerezni, hogyha te leszel a fődíjas. Úgyhogy 4 és 5 között sorsoljuk ezt a fődíjat, de van még egy napi nyereményünk, a vacsora meghívás, az pedig majd 3 és 4 óra között. Erre is esélyed van, Claudia.
1: Jó, jönne.
0: Hol hallgatsz minket?
1: Kecskeméten.
0: És munkával telik a mai nap?
1: Igen.
0: Akkor kitartást, köszi, hogy velünk vagy.
1: Én is köszönöm. Hello.
0: Az utolsó nap, hogy a házszámotokkal nyerjetek itt a Rádió egy gongon a következő órában is. Az óra elején mondom majd azt a számot, ami szerepeljen és legyen benne a házszámotokban. Lady Gaga és az Abrakadabra, ezzel indul a délelőtt utolsó órája majd a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
14: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
17: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
18: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópuszta szer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
21: Olyan drága az építőanyag kiszállítás.
22: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
23: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
24: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az év tanárai díjazták a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Figyeljünk a hűtőpultoknál, nem csak rendészeti kérdés a hajléktalanság Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Beres Liza vagyok. A tanév végéhez és a pedagógus naphoz kapcsolódva adták át a Kecskeméti Szakképzési Centrum év tanára díjait a Cifrapalotában. Az ünnepségen elhangzott, hogy a sikeres oktatás alapja a felkészült és elhivatott pedagógus, aki nem csak tudást ad át, hanem támogatja és motiválja is a diákokat, írja a Vármegyei Lap. A centrum vezetői szerint az intézmény eredményei jól mutatják, hogy a tanulók és az oktatók sikerei szorosan összefüggenek egymással. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusoknak ma már folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és oktatási módszerekhez. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie. El kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben a laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
2: A jó idővel ismét több hajléktalan ember jelent meg Kiskunfélegyháza közterein, ami egyre gyakrabban vált ki lakossági vitákat. A városvezetés és a rendőrség szerint ugyanakkor a probléma jóval összetettebb annál, mint hogy kizárólag közbiztonsági kérdésként kezeljék. A rendőrség tájékoztatása szerint a közelmúltban történt nagy visszhangot kiváltó késes incidens egyedi eset volt és nem jellemző a város közbiztonságára. Kiskunfélegyháza annak ellenére működtet hajléktalan ellátórendszert, hogy erre jogszabály szerint már nem lenne köteles, a szolgáltatás éves költsége megközelíti a 193 millió forintot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hajléktalan emberek többsége nem jelent veszélyt, és a hosszú távú megoldást a szociális segítségnyújtás, valamint a társadalmi visszailleszkedés támogatása jelentheti, írja a Félegyházi közlöny. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk ma zárul, és fődíj sorsolás délután 4 és 5 óra között. Kiderül, kié lesz a több mint 500 000 forint értékű lakásfelújításra fordítható nyereménycsomag. Már is mondom az óra nyerőszámát, ha ez a számjegy ott van a házszámotokban, akkor jöhet róla a fotó. Szóval ez a 8-as, ha van 8-as a házszámotokban, a Viber számunkra a 2094440-ra küldjétek el a fotót. Innentől kezdve várom tehát a fotókat. Burszki Darinkával beszélgetek, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertészével ebben az órában, ahol többek között szóba kerül majd a Boldogasszony rózsakert felújítása is, és az is, hogy mai napon este 7 óráig egyébként meg lehet tekinteni a rózsákat. Zenében pedig a Panic at the Disco dalát indítom itt a Rádió egy gongon. Ez a High Hopes. Ha bármilyen közlekedési információt

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Megérkezett vendégünk a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze, Burszki Darinka. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves...
2: Tegeződünk, igen.
3: Igen, köszönöm szépen, a múltkor azt hiszem letisztáztuk és tegeződtünk. Köszöntöm a hallgatókat is.
2: Én is örülök, hogy ismét beszélgetünk, mert van miről, mert látom a városban és városszerte, hogy folyamatosan dolgoznak a munkatársak a zöld felületeken, és a zöld felület megújul. Nagy üzem van most így, ha a zöld felületek munkálataira fokuszálunk.
3: Igen, itt az ideje, a tavasz, majdnem nyár, az még azért jócskán a kert és a zöld felületek gondozásnak az ideje. Természetesen ez nem csak most a tavaszi időszakban, hanem folyamatosan ezen túl majd úgy lesz, hogy mindig szeretnénk valamivel megújulni, valamivel készülünk, valami mindig legyen a városban, ami központban tud lenni.
2: Sokszor említettük már, hogy abban is van újdonság, hogy kicsit más szemlélettel munkálkodnak a zöld felületeken.
3: Igen, ezt nagyon sok csatornán hirdetjük, hogy elköteleződtünk az ökológiai természet közeli fenntartás mellett, azért, mert kénytelenek vagyunk. Az időjárás, a klímánk változása, a körülmények azt adják, hogy muszáj változtatni, nem lehet a régi hagyományos fenntartásban mindent fenntartani, ezért elkezdtük az átállást, és ez már látszódik nem csak az egynyári virágültetésen, a fűvágáson is, az évelők ültetésén, hogy cseréljük a növényzetet minél tartósabbra, minél jobb kondíciójúra, próbáljuk azt létrehozni, hogy kevesebb gondozással ugyanolyan szép látványt kapjunk, mint amit régen az egynyáriak adtak nekünk.
2: Maradjunk itt a gyepfenntartásnál, hogy rendkívül asszályos ez az év, és módosították a tavalyi gyepfenntartási kategóriákat, a természetközeli megközelítést tükrözik ezek is, mert mindig kérdés, hogy milyen gyakran nyírják a füveket, de hogy akkor ugye az is szóba került, mert magasabban vannak hagyva, tehát nem teljes lenyírás történik.
3: Igen, ebben is megújultunk, és folyamatos az átállás. Igyekszünk az egész természetközeli fenntartást, ezt a szemléletet lassan bevezetni. Nem azt mondtuk, hogy egy tolvonással áthúzzuk a régit, és csak ez legyen, mert az furcsa, aki megszokta eddig a rövidre nyírott gyepet, annak most furcsa, hogy jaj, most mi ez a gaz, mi ez a gaztenger, virágtenger, pedig az nem gaz, hanem csak magasabban hagyott, vagy teljesen meghagyott természetközelű fenntartású fű, illetve egynyári magok vannak benne, amik egy kicsi színpompát adnak, és ezért mondjuk azt, hogy vadvirágos tarka, rét, mező, hogy próbáljuk ezt a szemléletet átadni. Természetesen ez úgy működik, hogy vagy ott hagyjuk a területet, vagy magot vetünk. Magot vetettünk a Rodostó téren, most látszódik körutakon, hogy vannak elkerített részek, kontúrral megnyírt részek, amikben belülre nem megyünk be, de a szélét nyírjuk, hogy látszon, hogy gondozott, és szép lassan szeretnénk átállni ez az összes területtel lassan, ahogy lehet, a város nagy és kieső részein, a fűnyírásban is. Természetesen a lakóterületek, a kutyás olyan területek, ahol sok kutyust sétáltatnak, nem csak a kutyafuttatók, hanem amit tudjunk, és rendszeresen sétáltatják, ott lenyírjuk a füvet, a lakóterületen a pollen és az allergiások miatt lenyírjuk a gyepet, meglévő zöld felületet, gazt, amit találunk. Belvárosban sincs még teljes átállás, ott is nyírjuk, próbáljuk magasabbra hagyni, ahogy említetted, a fű magasságát, hogy nagyobb árnyékot adjon, hogy ne száradjon ki rögtön két nap után, süljön ki és száradjon ki a fű, legyen sárga, hanem tartsa magát egy picit tovább.
1: Téma a Rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Burszki Darinka a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze. Az egynyári virágok ültetése is már elkezdődött május második felében. Mit lehet tudni az egynyári virágok ültetéséről? Kicsit erről mesélj nekünk.
2: Az egynyári virág ültetésben is az ökológiai szempontokat, a fenntartható szempontokat vesszük figyelembe. Igaz, hogy egynyáriak, persze mindenki az ellen van, hogy az egynyáriakat nem lehet kiszorítani, kellenek, igen kellenek, de megpróbáljuk ezt a vadvirágos tarkarét mező szemléletet itt is érvényesíteni. A színesek az ágyásaink, többféle növény van egy ágyásban, keverjük vegyesen, van, ahol évelők és egynyáriak vannak összeültetve, direkt azért, hogy minél közelebb hozzuk ezt a vadvirágos tarkarét látványt, így struktúrában, színben teljesen eltér az előző évekhez képest. Majdnem minden virágágyásunk színes, nincsenek egyszínű, egyfajta növényes ágyások. Már kapjuk a visszajelzést, majdnem befejeztük az egynyáriak ültetését, és kapjuk a visszajelzést, hogy mennyivel másabb látvány, és hogy tetszik a lakosságnak, aminek nagyon örülünk.
1: De nem csak a belvárosban ültettek?
2: Nem.
1: Sokszor ez is kérdés,
2: ja,
1: csak a belváros,
2: hogy mindig csak a belváros szépül meg, nem. Egészen a Rávágy tértől a Vasútkertig vannak egynyáriak ültetve, természetesen rózsákkal is tűzdelve, úgyhogy nem csak ott nem csak a belvárosban találkozunk, de hogyha külsőbb területeket, Méntelek, Hetényegyháza, Kadafalva, ezek mind olyan területeink, amiket külső területnek nevezünk, de ott is vannak egynyári ültetések.
1: Az öntözés is fontos, és ugye többször említettük, hogy van, ahol már okos öntözőrendszer működik.
2: A belvárosban működik az okos öntözőrendszer, ami számítógép alapú, internet alapú, és azt figyeli az időjárást, és úgy tudjuk könnyen vezérelni, hogyha esett az eső, tudja a mennyiséget, várható csapadékot, és előre tudunk vele számítani, és ahhoz képest adagolja a víz mennyiséget. Ez egy nagyon-nagyon jó víztakarékos megoldás, és ez egy új dolog, amit szerettünk volna bevezetni.
1: Legutóbbi találkozásunkkor is a Magyarorsligetről beszéltünk, mert ott is folyamatos a munka, ugye ez a Városház és a Nagy templom közötti terület. Ott meg évelők ültetése kezdődött meg a napokban?
2: Igen, nagyon gyorsan, két nap alatt be is tudtuk fejezni az évelők ültetését. Több mint 3000 évelőt, 1000 pár száz egynyárit ültettünk el, Most fejeződnek be az utómunkálatok, természetesen itt is az évelők is, egynyárik is mulcsal lesznek befedve, hogy a talajt ne hagyjuk kiszáradni. Nagyon húzatos egy terület, úgyhogy szükséges a talaj takarása, nem lesz nyílt talajfelszín, és hamarosan át lehet adni a kedves lakóknak, és innentől kezdve tényleg piknikparkként akár tud üzemelni.
1: Igen, ez lett volna a másik kérdés, hogy akkor még a nyáron már használom?
2: Természetesen. Igen. A jövő héttől már én úgy gondolom, hogy lenyírjuk a füvet a héten, jövő héttől teljesen a lakók birtokba vehetik.
0: Figyeld legújabb játékunkat! Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!

0: Téma. A Rádió egy gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Burszky Darinka a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze. Beszéljünk a Boldogasszony Rózsakertről, hiszen ott is folyamatos a munka, hiszen le is van zárva, de a pünkösdi hétvégén meg lehetett tekinteni. De tényleg mit tudhatunk a Rózsakertről, hogy milyen munka folyik, ugye miért is van zárva? Ezért, mert felújítanak, vagy ott is ültetnek, tényleg mi történik?
2: A Rózsakertben 6-8 virágágyást teljesen ki is cseréltünk, a többiben megújítás történt, öntözőrendszer itt is kialakításra került, és ami még munkálatként vissza van, a gyepfelületnek az öntözése, és ezt is meg szeretnénk oldani, ezért van zárva, hogy elkezdődnek a talajmunkálatok, hogy nehogy véletlen ott a nyílt árkokba belelépjenek, vagy valami történjen, úgyhogy ezért munkavégzés miatt van zárva a Rózsakert, de azt el tudom mondani, hogy most pénteken nyitva lesz a Rózsakert, úgyhogy tudnak majd jönni. Ahogy kész lesznek a munkálatok, az öntözőrendszer és a gyepfelület helyreáll, már is megnyitjuk a Rózsakertet, hogy mindenki boldog legyen.
1: És beszéljünk még a nemzetközi versenyről, ugye a város indul ezen a nemzetközi versenyen. Például a Boldogasszony Rózsakert is az egyik állomás. Lehet már tudni, hogy mikor jön a zsűri?
2: Igen, és hogyha lehet, akkor én itt kampányolnék is a kedves lakóknak, hogy július 6-án jön a zsűri.
1: Akkor egy hónap múlva.
2: 5-én érkeznek, és 6-a lesz a zsűri nap, amikor végigjárjuk ezt a 10 helyszínt, és az egyik természetesen igen a Rózsakert, de miközben megyünk a város teljes részét bejárjuk, mert megyünk lakótelepre, megyünk játszótérre, megyünk arborétumba, úgyhogy nagyon sok lakott területen megyünk, hogy nem csak főutakon és körutakon, ezért, hogyha van kedvük a lakóknak hozzánk csatlakozni, és egy kicsit július 6-ára rendbe tenni a házuk elejét, virágosítani, balkonládát kirakni, vagy gondolkodnak rajta, akkor most ne gondolkodjanak, hanem cselekedjenek, mert minél szebben tudjuk, és ez is az egyik zsűrizési vizsgálati szempont, hogy a lakosságot mennyire tudjuk bevonni a versenybe és a város életébe. Természetesen most egy-egy lakóhoz nem fogunk tudni oda menni, hanem az egyesületek, szervezetek, civil szervezetek, akik megmutatják majd a zsűrinek a munkájukat. Ez is egy nagyon fontos pont, hogy együtt tudjunk dolgozni a város szépítésén.
1: És a zsűri nem a virágágyások számát fogja pontozni, mint megtudtam.
2: Nem, egyáltalán nem. Ahogy a szlogenink is mutatja, a Virágzó Kecskemét a tájra hangolt város, az azt jelenti, hogy mennyire próbálunk meg itt a homokhátságon Kecskemét a klímaváltozás közepén vízhiányos és városi zöld felületek fenntartásának hogyan tudunk erre reagálni, ezekre a kihívásokra, ez az egyik szempont. Nagyon sok szempont van, aminek majd a városnak meg kell felelni, a közösség bevonása, de minket természetesen, vagy az én részem csak a zöld és a zöld környezet, úgyhogy mi ebben próbálunk majd maximálisan részt venni, de természetesen amiket végzünk a városban feladatok, azok nem csak azért vannak, mert hogy jön a zsűri, és most addigra rendbe tesszük a várost, hanem ez innentől kezdve egy folyamatos megújulás, folyamatos ápolás, gondozás és az ökológiai szemlélet fenntartása.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és ismét beszélgethettünk. Burszky Darinka volt a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Főkertésze. További szép napot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió egy gongon.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Téma című műsorunk visszahallgatható folyamatosan, és az elmúlt hetek, hónapok műsorait megtaláljátok a weboldalunkon, a radioegygong.hu-n. A mai műsor is a délutáni órákban elérhető lesz, és már egyébként a Spotify-on is kereshettek bennünket, és ott is elérhetitek műsorainkat. A folytatásban mindjárt Kamrád után Accent és a Don't Leave következik, de a 8-as szám legyen a házszámotokban, és hogyha van ez a számjegy, akkor küldjetek róla Viberen fotót, hiszen Tarta nyerj a házszámoddal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Közlekedési hírek itt a Rádió 1 gongon. Az M5-ösön Örkény és Lajos Mizsek között az 56-os kilométer és a 64-es kilométerek között kiépítettek egy újabb terelést, a Szeged felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön egyébként Budapest felé Lajos Mizsek táborfalva között torlódik a forgalom, ahogy már az előző órában is említettem, bontják a terelést, és a 64-es 56-os kilométerek között csak egy sáv járható, úgyhogy ez okozza az óriási torlódást az M5-ösön.

0: a Rádió 1 Gong vadonatúj lakásfelújítás segítő játéka. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon.
1: Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon valahol valakinél, akinek van 8-as a házszámában. Legfőképpen.
2: Igen.
1: Haló, Faragó Miklós vagyok a Rádió 1 Gongból.
2: Szia.
1: Keresztneved nem hallottam pont beszélni.
2: Ja, bocsánat, Orsi vagyok.
1: Orsi, igen. Hát tudod miért hívtunk fel?
2: Sejtem.
1: Hát küldtél nekünk egy számot, amin ott van a 8-as.
2: Igen.
1: Ez a te házszámod?
2: Én először játszottam ilyennel most, hogy lefotóztam reggel, és most először próbálkoztam ezzel a házszámos játékkal.
1: Na, de igen, remélem azért másik...
2: Sőt, mondjam, másik... még nem vagyok olyan rádióvonalba, ugye?
1: De mindenki hall.
2: Ja, már mindenki hall. Ja, jó.
1: De azt akartam csak hirtelen kérdezni, hogy korábban játszottál velünk, vagy más játékban próbáltál már?
2: Más játékban, igen, játszottam már, és nyertem is veletek.
1: Tényleg, mi volt a legutóbbi nyeremény?
2: Voltunk az indiai étteremben. Azóta próbálkozok azért, de... Igen, most sikerült.
1: Ha már étterem, spaletta étterem, vacsora meghívását sorsoljuk napi nyereményként délután 3 és 4 óra között, és akkor van a heti fődünk, amit majd 4 óra után a lakásfelújítás nyereménye. Több mint 500 000 forint értékben. Úgyhogy milyen lakást kellene felújítani egyébként, vagy mit kellene?
2: Hát a sajátunkat szeretnénk, mert 2 éve költöztünk ide, és van még mit csinálni rajta. Akár a függönyösdés, nagyon örülnék, meg van mit csinálni még mindig.
1: Okay.
2: Ez a sose lesz kép.
1: Orsi, a jó hír az, hogy az esély megvan a délutáni sorsolásokon, úgyhogy sok szerencsét.
2: És köszönjük, mert még a spalettában nem voltunk soha férjemmel, úgyhogy azt is nagyon szeretnénk kipróbálni, hát ha sikerül most.
1: Legyen így. Maradj vonalba, felírom az adatokat.
2: Oké.
1: A hallgatóinak pedig elmondom, hogy indul a Daily Mix Ed Sheeran Camera című felvételével, és folytatódik a Nyerj a házszámoddal játékunk az óra elején, jövök újabb számjeggyel. Kellemes napot, jó rádiózást a Rádió 1 Gonggal!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
12: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Amíg ön pihen, és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
18: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
19: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
20: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
21: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
22: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
23: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma! elixirbeauty.hu.
24: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
25: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
26: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Online csalásokból származó pénzeket mostak tisztára, vádat emeltek az ügyben. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Június végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Pénzmosás miatt emelt vádat a kecskeméti járási ügyészség több ember ellen egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. A vád szerint egy ukrán állampolgárságú férfi olyan személyeket keresett, akik pénzért vállalták, hogy bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadnak, írja a híres.hu. A megszerzett számlákra közel 8 millió forint internetes csalásokból származó pénz érkezett. Az összegeket a számla tulajdonosok készpénzben felvették, majd átadták a szervezőknek, akik továbbították a pénzt megbízóiknak. A nyomozás szerint a szervezők fejenként több mint 500 000 forintot kerestek az ügyleten. Az ügyészség több vádlottat üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádol. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
1: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
27: Június 26-áig igényelhetik a Kiskun

0: Kat. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A térségben megélénkül az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig általában 20 és 29 fok között alakul. A hétvégén nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett pedig sok napsütés valószínű, viszont előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, de a hőmérséklet 28-29 fok körül tett. Tőzik.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a Daily Mix, így péntek délután. Kellemes napot mindenkinek, az ebédhez jó étvágyat, vagy éppen, hogyha már el is fogyasztottátok, egészségetekre. Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk folytatódik. Várjátok már a számot, igaz?
1: Jól figyelj, mert most közdi a Rádió egy gong műsorvezetője az óra nyeremény esélyes számát. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: Ez a számjegy most ebben az órában az ötös.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon.
0: 20 9 414 0 20 a Viber számunk, jöhetnek a fotók a házszámotokról. Napi nyereményként ma is a Spalett étterem jóvoltából egy vacsora meghívás sorsolunk 15 óra után, 16 óra után pedig a heti fődíjat, ami több mint 500 000 forint értékű és lakás és ház felújításra fordítható nyereményeket tartalmaz. Részletek a radio1gong.hu-n, illetve ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, ott is felsoroltuk a nyereménylistát. A

ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong.hu online is követhettek, de itt vagyunk Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, és a települések vonzás körzetében. Ha éppen házfelújítás, lakásfelújítás van terben, akkor itt a lehetőség, ha még nem tettétek volna meg hétfő óta, hogy jelentkezzetek a játékunkra, hiszen ma már fődíj sorsolás, és a mai napon 16 óra után kiderül, ki lesz a fődíj. Az ötös szám kell, hogy szerepeljen most a házszámotokban, erről kérem, hogy a Viberen küldjetek egy fotót, de csak a házszám táblának a házszám részét kell lefotózni, az nekünk bőven elég. Bibi Rexa, Faithless, ez pedig már a New Religion.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Inkább a Dunántúl térségében fordulhat elő csapadék a mai napon, úgyhogy itt az ország középső részén, a Duna-Tisza közén. Száraz időben lesz részünk, viszont erősen felhőségboltra tekinthetünk fel a délutáni órákban, de most is 25 fok van Kecskeméten. Nyerj a házszámoddal, nyereményjátékunk ma lezárul, de még a kalapba lehet kerülni. Most éppen az 5-ös számjegy kell, hogy szerepeljen a házszámotokban, a Viberen tudtak jelentkezni játékunkra. Hamarosan majd a Purple Disco Machine és Kungs közösét is meghallgatjuk itt a Daily Mixben, de előtt a Taylor Swift újdonsága jön, ez az Uplight.

Figyelj és jelentkezz, ha a házszámodban szerepel az óra elején közölt szám is. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon!

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok minden Rádió 1 Gong hallgatónak. Az útinform írja, hogy még mindig torlódik a forgalom az M5-ösön, mégpedig a Budapest felé vezető oldalon, Lajos Mizses táborfalva között a terelés bontják, tehát nem baleset miatt torlódik a forgalom, hanem a terelés bontása miatt a 64-es, 56-os kilométerek között, ahol is csak egy sáv járható. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöpszállás között, a 34-es, 51-es kilométerek között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható ott is. Illetve az 5-ös főúton Dabas belterületén a 43-as, 45-ös kilométer között fenntartási munka miatt 15 óráig a félútpályát zárták le. A közlekedési híreket követően pedig még két iperi dal előtt Hypaton, az olasz DJ Out of My Head című dalával folytatjuk itt a Rádió 1 Gongon a Daily Mixben.

0: itt a rádió egy gongon, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban mindjárt a Daily Mix második órájával megyünk tovább.
1: Igen, tessék.
0: De itt van már is a vonalban egy hallgató. Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, szia, Lia vagyok.
0: Hello, Lia, hol értünk utol?
1: Ő egy Kecskemétről hallgatlak titeket.
0: Éppen festesz?
1: Nem festek még.
0: Burkolsz?
1: Szeretnék.
0: Szeretnél? Burkol? Burkolási munka? Esetleg?
1: Az is, nagyon szívesen én is segítenék, hogyha vigyelnénk meg. Aha. Esetleg.
0: Oké, hát az ötös volt az a szám, amit most vártunk, és küldtél is a házszámotokról.
1: Igen.
0: Ez egy régi ház, vagy új?
1: Régi. Jelenleg lakásvásárlásban vagyunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jól jönne most.
0: Lakásvásárlás, de akkor megvan a lakás?
1: Igen, folyamatban van.
0: Vagy ezt kinéztétek, ahol az ötös van?
1: Nem, ez itt van, már a papírozás folyamatban van.
0: Jó, mekkora házról van szó? Ez egy családi ház lesz?
1: Nem, ez egy lakás lesz, 49 négyzetméter.
0: Ó, és mi mindent kellene ott tenni? Mindent?
1: Vagy? Hát, nyílászárók, igen, főleg a nyílászárók lennének, a festés is az lesz az elsődleges, de a burkolás a fürdőszobában az is nagyon-nagyon jól jönne.
0: Hát például itt a nyeremények között ott van a burkolási munkadíj
1: is.
0: Igen. De ahhoz jól jöhet a fürdőszobában a világítás is, hiszen világítás technika is a nyeremények között, függöny, lakástextil, építőanyag, polikarbonát, úgyhogy valahogy így áll össze a több mint félmillió forint értékű heti fődíjunk, amit ma sorsolunk ám délután 4-kor.
1: Igen, nagyon fogjuk hallgatni délután.
0: És addig is remélem, meg van még egy vacsora meghívásunk, ma is sorsolunk egy napi nyereményt, azt majd 15 óra után.
1: Annak is nagyon örülnénk, úgyhogy nagyon szuper nyeremények vannak a héten is.
0: Kicsit még izgulnod kell, hát ha sikerül elvinni a fődíjunkat. Köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Én is köszönöm, szia!
0: És már csak kettő név kerülhet a kalapba, fokozódik az izgalom itt a Rádiói Gongon. A Daily Mix pedig majd Ray Dalton slágerével folytatódik, ugyanis 13 óra után a Blood Running című dalt játszom nektek Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, na meg online a radioegygong.hu-n.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
6: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
7: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
9: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom, a Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. és közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malomközpont.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
12: Házépítésben gondolkodsz?
13: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
12: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
13: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
17: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
18: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
19: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
20: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
0: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
21: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
22: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
23: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
24: Irány a Sultvadkerti Power Home, a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a Power Home .hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Látványos szakaszába lépett a Neumann Egyetem Campus 2 fejlesztése. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. Jelentkeztek a kunfehértói rongálók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem mintegy 19,5 milliárd forintos Campus 2 beruházása. A kivitelezők megkezdték az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítását, amely a régi GANF épületet köti majd össze az új campus résszel, írja a híres.hu. A fejlesztés célja, hogy a hallgatók és az oktatók biztonságosan a közúti forgalom érintése nélkül közlekedhessenek a két épület együttes között. Emellett a munkaterületen is felgyorsultak a kivitelezési munkák, többek között gépészeti, villamos és száraz építési feladatok zajlanak. A beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs iroda épület is épül. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenz Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
1: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
25: Megoldódni látszik a Kunfehértói tófürdőn történt rongálás ügye, amely során ismeretlenek több vízibiciklit tettek tönkre, több százezer forintos kárt okozva. Az elkövetők a strand üzemeltetőjének felhívása után ügyvédjükön keresztül jelentkeztek, és vállalták a károk megtérítését, írja a Vármegyei Lap. A vízibicikliket még május elején rongálták meg, több járművet a tóba húztak és használhatatlanná tettek, ami a javítási költségek mellett bevételkiesést is okozott a strandnak. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 13 óra után még ebben az órában Faragó Miklós a mikrofonnál. Folytatódik a Daily Mix és a Nyerj a házszámoddal nyereményjátékunk is. Hétfő óta zajlik ez a játék, a feltételek változatlanok. Házszámokról várunk fotókat a Viberen a 29 414 020-ra, úgyhogy nem elég annyit írni, hogy nyerni szeretnék, nem elég leírni, hogy én itt lakom, ez a szám a házszámom, hanem a fotót várjuk a Viberen, jó? Ugye a hivatalos játék szabályzatot is megtaláljátok a radioegygong.hu-n, és akkor már is sorsoltam az óra számjegyét, ez a 4-es.
1: Megjegyezted a számot? Mostantól kezdve várjuk a Viberen érkező fényképes jelentkezéseket. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon!
0: Ma is sorsolunk egy vacsora meghívást, illetve a heti fődíjat a több mint 500 000 forint értékű lakás és házfelújításra fordítható nyereménycsomagunkat. A Daily Mixben pedig jön az I Don't Wanna Wait itt a Rádió egy gongon.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok. Június 5-e van, és éppen néztem a naptárt, hogy pontosan 2 hét múlva véget ér az iskola, pontosabban az idei tanév, és már csak 2 hét, úgyhogy a jövő héten lassan már el kell kezdeni felírni a vakáció betűit, és kezdődhet majd a visszaszámlálás. Természetesen nálunk is véget ér a játék, a nyerj a házszámoddal, de indul majd egy újabb hétvégén, és jövő héten sem maradtok nyereményjáték nélkül. De a mai sorsoláson még részt vehettek, hiszen jelentkezni még nem késő, hogyha van a házszámotokban az óra elén elárult szám, ami jelen esetben egyébként 4-es. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ő pedig Dua Lipa és a Don't Start Now című dallal. Folytatjuk 2 perc múlva.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola, Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon 80-as, 81-es kilométerek között 16 óráig a külső sávot zárva tartják, Szeged irányába Kunszállás térségében pedig a 104-es, 105-ös kilométerek között hézakkijöntés miatt csak a belső sáv járható. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek! Itt vagyunk már a hétvége kapujában. Egy nagy löketet ad nekünk most Szemfeld. Rosalinnel közös dala a Heart Like Mine. Már is itt van a Daily Mixben, a Rádió egy gongon, és mindjárt játszunk.

0: Rádió egy gongot hallgatjátok. Ez volt a Daily Mix, és már csak egy nevet tudok én a kalapba tenni. Aztán jön Kormos Zsolt, és ő is még egy játékra vevő lesz, és utána pedig sorsolja majd a nap és a heti fődíjat. Valakinek csörög a telefon, de ahhoz, hogy kalapba tegyem az ő nevét is, fel kell vennie. Küldte a számot?
1: Igen, tessék.
0: Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból. Haló, haló.
1: Szia.
0: Szia.
1: Zavarunk? De jó, ez azt jelenti, hogy bekerültem?
0: Zavarunk? Hát nem tudom, ki került be, mert így fogalmam sincs, hogy kivel beszélek, és hogy egyáltalán jó helyen vagyok-e. De valószínűleg igen. De valószínűleg igen, ha már azt kérdezed, hogy bekerültél-e, hát valószínűleg nem a futár vagyok, hanem a rádióból. És akkor a keresztneved pedig?
1: Niki. Szia.
0: Niki. Na, hát bekerültél. Igen, ez azt jelenti. Ha van 4-es a házszámodban.
1: Igen, 14/B.
0: Igen. Hol fotóztad ezt?
1: Kiskunfélegyházan.
0: Ott hallgatsz ezek szerint minket.
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Kiskunfélegyházan is szól a rádió gong, és már is megvan az esély, hogy nyerj lakásfelújításra fordítható nyereményt.
1: Hú, de ez nagyon jó így.
0: Na, hát futott el a telefonhoz? Kicsit úgy hallom, hogy...
1: Igen, pont.
0: Nehezen találod a szavakat, de nyugodj meg, hiszen megvan az esély, meg arra is megvan, hogy vacsora meghívást nyer, mert még van egy ilyen nyereményünk is napi nyereményként.
1: Hú, az is nagyon jó lenne. Meg ez a felújítás, ez benne vagyunk egy nagy felújításból, úgyhogy...
0: Igen, mekkora házat újítotok, vagy lakást?
1: Egy kétemeletes családi házat.
0: Kétemeletes családi ház. Hú, hát akkor ott a több mint félmillió forint értékű nyereménynek lenne helye, úgyhogy szurkolok neked is, jó?
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: És itt van már Kormos Zsolt, akivel a következő órákat eltölthetitek, és nagyon figyeljétek még a következő óra elején, hogy milyen számot mond, aztán pedig figyeljétek a telefonotokat, mert sorsolja a napi és a heti fődíjunkat is. Én Faragó Miklós vagyok, köszönöm az egész heti figyelmet, további jó rádiózást és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra. Sziasztok! Ja, a következő óra ezzel indul.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió egy gongon. A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
8: Scandinavian Sleeping and Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
10: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
13: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
12: www.mgmotor.tormasi.hu.
14: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
15: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitások sokért cserébe sok-sok nyeremény is.
12: VRExpert.hu per táborok.
16: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
17: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassál hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
19: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
20: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
0: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Az év tanárai díjazták a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Figyeljünk a hűtőpultoknál, nem csak rendészeti kérdés a hajléktalanság Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tanév végéhez és a pedagógus naphoz kapcsolódva adták át a Kecskeméti Szakképzési Centrum év tanára díjait a Cifra Palotában. Az ünnepségen elhangzott, hogy a sikeres oktatás alapja a felkészült és elhivatott pedagógus, aki nem csak tudást ad át, hanem támogatja és motiválja is a diákokat, írja a Vármegyei Lap. A centrum vezetői szerint az intézmény eredményei jól mutatják, hogy a tanulók és az oktatók sikerei szorosan összefüggenek egymással. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusoknak ma már folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és oktatási módszerekhez. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az O2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie. El kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
25: A jó idővel ismét több hajléktalan ember jelent meg Kiskunfélegyháza közterein, ami egyre gyakrabban vált ki lakossági vitákat. A városvezetés és a rendőrség szerint ugyanakkor a probléma jóval összetettebb annál, mint hogy kizárólag közbiztonsági kérdésként kezeljék. A rendőrség tájékoztatása szerint a közelmúltban történt nagy visszhangot kiváltó késes incidens egyedi eset volt és nem jellemző a város közbiztonságára. Kiskunfélegyháza annak ellenére működtet hajléktalan ellátórendszert, hogy erre jogszabály szerint már nem lenne köteles, a szolgáltatás éves költsége megközelíti a 193 millió forintot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hajléktalan emberek többsége nem jelent veszélyt, és a hosszú távú megoldást a szociális segítségnyújtás, valamint a társadalmi visszailleszkedés támogatása jelentheti, írja

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Péntek délután van, ami azt jelenti, hogy a munkahelyek egy részén már letették a lantot, és hivatalosan is megkezdődött a várva várt hétvégi hangolódás. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Csodálatos, pörgős, pozitív energiákkal teli délután kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az összes környező településnek, na meg hatalmas pacsi az online internetes hallgatóknak is a világ minden pontján. 11 perccel járunk 2 óra után, ne feledjétek, ez az utolsó lehetőségetek bekerülni a fődíj sorsolásba. Van napi és heti fődíjunk is, amit a következő 2 órában sorsolunk ki. A feladat továbbra is egyszerű. Már sorsoltunk egy számot 0 és 9 között. Ebben az órában a szerencsés kiválasztott a 7-es szám. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akiknek a házszámában szerepel a 7-es, akár egyetlen számjegyként, akár több számjegyű házszám esetén, bármelyik helyi értéken. A lényeg, ha megvan a 7-es a falon, nincs más dolgotok, mint elővenni a telefont és készíteni egy fényképes bizonyítékot a házszám tábláról. Fontos részlet, hogy nem a teljes utcatáblát kell beküldeni, hanem csak azt a részletet, amelyen tisztán látható maga a szám. A fotókat csak és kizárólag Viberen várjuk a 0629-414-020-as számon. A tét óriási, a napi fődíjunk mellett nem sokára gazdára talál a heti fődíjunk is, amelyben olyan lakásfelújítási tételek szerepelnek, mint például a Filippi lámpaáruház vásárlási utalványa, lakástextilek, építőanyag, vagy épp polikarbonát termékek. Nem sokára érkezik a legfrissebb programajánló, és már is indul egy igazi mai sláger. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Ed Sheeran és az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A pénteki munkaidő végéhez érve valószínűleg már mindenki a hétvégi kikapcsolódást tervezi. Lássuk a legjobb tippeket. A mai napon Hetényegyházán már délután 3 órától elstartol a nagyszabású gyermeknap és juniális. A Móricz Zsigmond általános iskola környékén, ahol rengeteg családi élmény várja a kicsiket és nagyokat. Aki viszont egy kis romantikus, illatos kikapcsolódásra vágyik, az ma este 7 óráig még ellátogathat a csodálatos Boldogasszony rózsakertbe. A holnapi napra is jut bőven muníció. A Katona József könyvtárban délután 3 órakor meseolvasással, tematikus olvasmányajánlóval és kreatív alkotó munkával várják a kisgyermekes családokat a Túl az Operencián foglalkozáson, amihez 5 éves kortól előzetes regisztráció sem szükséges. Vasárnap délelőtt 10 órától pedig a Kecskeméti Vadaskert előtti park alakul át egy hatalmas gyermeknapi birodalommá, amit délután 4 órakor a Lóca Együttes vidám koncertje zár majd. És végül a hétindításra is van egy tippünk. A Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában hétfőn délután 14 órakor nyílik meg Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című különleges tárlata. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok, de el ne felejtsetek egy fotót készíteni a házszámotokról, főleg akkor, ha a kinti programok mellé egy fenséges vacsorát is nyernétek. Nem beszélve a lakásfelújításról. A 0620 9 414 020-as számra már küldhetitek is a képet a házszámtáblátokról, amelyen szerepel, figyelem, az óra nyerőszáma a 7-es. Elég egy közeli fénykép erről a számról, és ha szerencsétek van, bekerülhettek a fődíj sorsolásba. Igazi mai slágerek következnek, és nem sokára jövök majd a legfrissebb időjárás előrejelzéssel. És már indul is Accent, Sera és Misha Miller közös felvétele a Don't

Itt a Rádió Egyong, a legfrissebb előrejelzés következik. Ma délután egy gyenge hidegfront hatására erősebben megnövekszik a felhőzet a térségben, így Kecskeméten és környékén csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Számottevő csapadéktól azonban nem kell tartanunk, az esti órákban sem. A légmozgás időnként megélénkülhet, a csúcsértékek pedig 26 fok körül alakulnak. Holnap aztán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig érkezik Meghan Trainor és az All About That Baby.

Itt a Rádió egy gong. A hétvégi nagy bevásárlások és a péntek délutáni ingázók miatt az aszfalt terheltsége az utakon, a tetőfokára hág. Az M5-ösön Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között új terelés érvényes. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára irányítják, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Kifejezetten a mai napon 16 óráig a Röszke felé vezető oldalon hurok detektorokat telepít a 80-as és a 81-es kilométer között, emiatt a külső sávot lezárták. És végül, daruzási munkálatok miatt a holnapi napon 8 és 12 óra között részleges útlezárás lesz Kecskeméten a Kossuth téren, az Otthon mozi főbejárata előtti területen. Az autós forgalom egy sávon zajlik, a gyalogosok csak a másik oldalon tudnak közlekedni. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánok, nem sokára jövök a hallgatónkkal, aki utolsóként kerül be a mai fődíjsorsolásba. A folytatásban pedig David Gettával és Sziával utazunk tovább. Következik a Beautiful People.

0: Halló?
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Izabellát keresem.
0: Hát az apukája vagyok.
1: Az apukája.
0: Telefonja.
1: Nem baj, de szerintem ön is tudja, hogy milyen a házszám tábláljuk. Gondolom már sokszor láttam.
0: Hetes.
1: Gondolom sokszor láttam már közelről, így van?
0: Így van.
1: Milyen állapotban van az a tábla? Túlélne egy komolyabb nyári vihart?
0: Túlélnék, egy felújítás jó lenne.
1: Ráférne egy kis felújítás. Vagy esetleg egy jó kis vacsora a Spaletta étteremben. Ezek a fődíjaink.
0: Hát, mind a kettőt elfogadnánk, ahogy lenne.
1: Akkor sok szerencsét kívánok, a következő órában sorsoljuk a napi fődíjunkat, a 20 000 forint értékű vacsorát a fődíjra, viszont egy kicsit még várni kell, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a szerencsés nyertesünket.
0: Nagyon szépen köszönöm a hívását.
1: Ahogyan azt hallottátok, a következő órában már nem várjuk a házszámtábláról készült képeket. Helyette viszont nem sokára kinyitjuk pletyka rovatunkat egy frissítő nyári trükkel a kulisszák mögül. A reklámok és a legfrissebb hírek után pedig egy igazi mai sláger érkezik. Lady Gaga és az Abrakadabra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és 2 főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szoki Tex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta étterem és sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: JACOO JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. jco.hu.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malomközpontban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malomközpont.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
17: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát. Az Elixir Klinika bőr és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
18: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
19: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marha hússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Rizburgerben.
17: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
20: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
21: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
22: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Online csalásokból származó pénzeket mostak tisztára, vádat emeltek az ügyben. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. Június végéig kérhető az ingyenes lomtalanítás Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Pénzmosás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség több ember ellen egy online csalásokhoz kapcsolódó ügyben. A vád szerint egy ukrán állampolgárságú férfi olyan személyeket keresett, akik pénzért vállalták, hogy bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadnak, írja a hiros.hu. A megszerzett számlákra közel 8 millió forint internetes csalásokból származó pénz érkezett. Az összegeket a számla tulajdonosok készpénzben felvették, majd átadták a szervezőknek, akik továbbították a pénzt megbízóiknak. A nyomozás szerint a szervezők fejenként több mint 500 000 forintot kerestek az ügyleten. Az ügyészség több vádlottat üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett pénzmosással vádol, az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
24: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
23: Június 26-áig igényelhetik a Kiskunfélegyházi lakosok az idei második féléves díjmentes házhoz menő lomtalanítást. A DTK Non-Profit Kft. Tájékoztatása szerint a bejelentéseket követően a lomok elszállítása júliustól kezdődik az előre egyeztetett időpontokban. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékok adhatók le, amelyek méretük miatt nem férnek el a kukában, például régi bútorok, szőnyegek, matracok vagy egyéb használaton kívüli berendezési tárgyak. Nem szállítják el ugyanakkor az építési törmeléket, a zöld hulladékot, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat és más veszélyes hulladékokat. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A térségben megélénkül az északnyugati szél, a hőmérséklet pedig általában 20 és 29 fok között alakul. A hétvégén nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett pedig sok napsütés valószínű, viszont előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, de a hőmérséklet 28-29 fok körül tett. Tőzik.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Sziasztok! Az irodákban és az üzemekben szépen lassan kiürülnek a kávéskészék. A raktárajtókra lakat kerül, és a parkolókban beinduló motorok hangja már egyértelműen a hétvégi szabadságot jelzi. Lendületes és felszabadult péntek délután kívánunk Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és mindenhol máshol, ahol a Rádió 1 Gong igazi mai slágerei szólnak. Például az interneten, a rádió1gong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok. Pontosan 12 perccel járunk 3 óra után, a stúdióban pedig a feszültség szinte tapintható. Ebben az órában új házszámos fotókat már nem gyűjtünk, a vonalakat lezártuk, kizárólag a tiszta szerencsén a sor. Hamarosan kiderül, ki lesz az a rendkívül boldog hallgató, aki elviszi napi fődíjunkat, a Spaletta étterem 20 000 forint értékű kétszemélyes vacsora meghívását. A számítógépes kalapban ott lapul mindenkinek a neve, aki ezen a héten bekerült a sorsolásba, de amíg a végső név felbukkan a monitorunkon, addig sem maradunk érdekességek nélkül. Nem sokára jövök egy pletykával, amiben egy egészen elképesztő építészeti és lakásfelújítási világrekordot mutatunk be. És persze, jönnek az igazi mai slágerek, következik már is Taylor Swift és az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 3:30 lesz 8 perc múlva. A lakásfelújítások, az építkezések a legtöbb ember számára komoly fejtörést okoznak. De lássuk, mi történik, ha valaki túlságosan komolyan veszi a barkácsolást. Hivatalosan is bekerült a rekordok könyvébe a világ legnagyobb, teljesen egyedül, puszta kézzel felépített faháza. A pletykák és a hivatalos mérések szerint egy elszánt amerikai ezermester kerek 14 éven keresztül mindenféle előzetes tervrajz vagy mérnöki segítség nélkül húzott fel egy óriási, 10 emeletes palotát egy gigantikus tölgyfa köré. Az építményhez több mint 250 ezer darab szöget és több tonnányi újrahasznosított faanyagot használt fel, a belső terekben pedig egy miniatűr kosárlabdapályát és még egy hatalmas templomi csarnokot is kialakított. Bár a hatóságok a biztonsági szabályok miatt többször is megpróbálták leállítani a munkálatokat, az épület igazi zarándok helyé vált, és tökéletesen bizonyítja, hogy az otthoni barkácsolás és a felújítási láz képes egészen más dimenziókat ölteni, ha van hozzá elég kitartás. A hatalmas építkezés után pedig térjünk vissza a stúdió legfontosabb perceihez. A számítógép ugyanis nem sokára kidobja a mai nap első nagy szerencsésének nevét, akinek jutalma a Spaletta vacsora meghívása. Igazi mai slágerek következnek, utána jövök a részletes időjárás jelentéssel. A folytatásban pedig indul Lost Frequencies és Bastille közös felvétele, a Head Down.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
3: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
4: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
5: Dolgoztál már raktárosként? Nem jelent gondot a számítógép használat? Fontos az emberi hangnem, a jó csapat és a korrektség? Akkor nálunk a helyed. Csatlakozz hozzánk raktárosként két műszakos munkarendbe. Vigyél haza korrekt, kiszámítható fizetést és érd el havi bónuszainkat. 30 éve stabilan működő családi vállalkozásunk biztos hátteret ad neked, a többi csak rajtad múlik. E-mail címünk hr@gallakft.hu. Jelentkezz még ma. www.gallazrt.hu.
6: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Itt a Rádió egy gong. A délutáni füllet melegben a felhőzet folyamatosan alakul, miközben a délnyugati szél időnként kellemesen megmozgatja a levegőt a teraszokon. A hőmérők továbbra is 26 fokot mutatnak. A gyenge hidegfront hatására kialakult gomoly felhők ellenére a száraz, meleg idő dominál, komolyabb csapadék a kora esti órákban sem várható. Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Hajnalban 17, délután 28 fok körüli értékekkel. Vasárnapra viszont már zavartalan napsütést ígérnek a mérések. A hajnali párafoltok felosztása után igazi strandidőben 31 fok körüli hőségben lesz részünk. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinfokkal, a folytatásban pedig már is érkezik Kato és a Turn the Lights Up.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A délutáni csúcsforgalom alaposan próbára teszi a sofőrök idegrendszerét. Új terelések, hídépítések és félpályás lezárások nehezítik a haladást. Az M5-ösön Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között az új terelés miatt a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv használható. Az 52-es főúton hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták, Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgóterelés és félpályás lezárás mellett. És végül felhívjuk a figyelmeteket, hogy daruzási munkálatok miatt a holnapi napon 8 és 12 óra között részleges útlezárás lesz Kecskeméten, a Kossuth téren, az Otthon mozi főbejárata előtti területen. Az autós forgalom egy sávon zajlik majd, a gyalogosok csak a másik oldalon tudnak közlekedni. Az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Nem sokára kiderül ki a napi fődíjunk nyertese, a következő igazi mai slágerünk pedig Rúzsa Magdi és a Rossz Lány.

0: Igen, tessék, Orgorsi.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Orsi.
0: Szia.
1: Szerinted mennyire lenne könnyű meggyőzni a holnapi ebéd után a családot, hogy a hétvége nyitányaként a Spaletta sörházban valami gasztro csodával tegyétek fel a koronát a hétvégi pihenésre?
0: De szuper lenne.
1: Szuper
0: hát,
1: lenne?
0: Nem lenne nehéz rájuk beszélni a családot. Igen, igen, nagyon örülnék.
1: És szerinted ki fogja a legnagyobb örömtáncot lejteni a konyhában, mikor kiderül, hogy nem kell mosogatni?
0: Hogy nem kell főzni, és nem kell mosogatni.
1: Így van. Te, hát egyértelműen te. Akkor most már elárulom. Megnyerted a fődíjunkat, a napi fődíjunkat. Tiéd a 20 ezer forint értékű meghívás két fő részére.
0: Nagyon szépen köszönjük. Szuper. Na jó, nagyon örülök.
1: Jó étvágyat kívánok, és még, ha nagyon nagy szerencséd van, a heti fődíjunkat is megnyerheted. A következő órában fogjuk sorsolni.
0: Oké, na még hátha. Köszönöm szépen.
1: Így már jól indul a hétvége.
0: Az biztos. Köszönjük szépen.
1: Néhány perc múlva egy elképesztő történetet hozok majd a házfelújítások és az extravagáns hollywoodi átalakítások világából. Rövid reklám, és a hírek után pedig érkezik Norma Jean Martin igazi mai slágere, az Out of My Head.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 Gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Sokitex Lakás Textil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
10: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: A vashián kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
16: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
17: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak.
16: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
17: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
18: Nálad Ronaldo és Portugália a favorit. A címvédő Messiék. Az újonc zöld foki szigetek. Bárkinek is szurkolsz. A VB alatt a Plazma Centerben. Te lehetsz a nyertes. Gyere plazmát adni június 11 és július 19 között. És tippeld meg, ki nyeri a 2026-os foci világbajnokságot. Minden plazma adásnál tippelhet. Így minél többször jössz, annál nagyobb eséllyel viheted haza a fődíjat. Egy vadonatúj okos tévéd. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
19: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
20: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
21: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
22: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
23: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
24: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
25: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a Épi Autónál. Gyorsabb, erősebb, teljesen elektromos SUV, akár 510 kilométeres hatótávval. Már 14.820.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten, a Épi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.epiauto.hu oldalon.
26: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Látványos szakaszába lépett a Neumann Egyetem Campus 2 fejlesztése. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. Jelentkeztek a kunfehértói rongálók. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem mintegy 19,5 milliárd forintos Campus 2 beruházása. A kivitelezők megkezdték az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítását, amely a régi GAMF épületet köti majd össze az új campus résszel, írja a híres.hu. A fejlesztés célja, hogy a hallgatók és az oktatók biztonságosan a közúti forgalom érintése nélkül közlekedhessenek a két épület együttes között. Emellett a munkaterületen is felgyorsultak a kivitelezési munkák, többek között gépészeti, villamos és száraz építési feladatok zajlanak. A beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs iroda épület is épül. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenz Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
28: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
27: Megoldódni látszik a Kunfehértói tófürdőn történt rongálás ügye, amely során ismeretlenek több vízibiciklit tettek tönkre, több 100 000 forintos kárt okozva. Az elkövetők a strand üzemeltetőjének felhívása után ügyvédjükön keresztül jelentkeztek, és vállalták a károk megtérítését, írja a Vármegyei Lap. A vízibicikliket még május elején rongálták meg, több járművet a tóba húztak és használhatatlanná tettek, ami a javítási költségek mellett bevételkiesést is okozott a strandnak. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A délies szél egyre többfelé északnyugatira fordul, és megerősödik. A hőmérséklet a térségben 19 és 29 fok között alakul. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből pedig csak elvétve lehet majd zápor, zivatar.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Már mindenhol hallani lehet, ahogy ebben a pillanatban csapódnak be a kocsi ajtók a házak előtt, és valószínűleg rengetegen vannak, akik a slusszkulcsot elfordítva, a kapun belépve önkéntelenül is végigmérik a kerítést, a teraszt vagy éppen a nappali falait, azon morfondírozva, hogy hol kellene végre belefogni abba a régóta halogatott felújításba. Pontosan 10 perccel múlt 4 óra. Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az internetes hallgatóknál pedig elérkezett a mai nap legizgalmasabb, mindent eldöntő pillanata. A stúdióban a potméterek mögött most a feszült várakozásé a főszerep. Újabb fotókat, bizonyítékokat a rendszer már egyáltalán nem fogad. A döntés innentől kezdve a tiszta vak szerencsén múlik. Még néhány perc, nem sokára megszólal valahol a telefon, és kiderül, ki lesz az a boldog hallgató, aki a beküldött házszám táblájával megnyerheti akciónk gigantikus heti fődíját. Amíg a sorsolás lezajlik, a mai napon még egyszer utoljára kinyílik a titkok ládája. Rövidesen megtudhatjátok, milyen elképesztő, méregdrága és néha teljesen észbontó luxus átalakítási ötletekkel szabják át a saját otthonaikat a legnagyobb hollywoodi szupersztárok. Érdemes lesz tehát velünk maradni az utolsó felvonásra, annál is inkább, mert már is indul Fast Boy igazi mai slágere, a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egy Gong, fél öt lesz, 9 perc múlva. A legnagyobb tengeren túli színészek és énekesek otthoni átalakításai olyan meghökkentő szokásokkal telnek, amiket a hétköznapi ember el sem hinne. A kaliforniai magazinok beszámolói szerint a világ legnépszerűbb szupersztárjai a házfelújítások során sokszor a legfurcsább hobbiknak hódolnak. A pletykák szerint például az Oscar-díjas Lady Gaga a legutóbb vásárolt villájának átalakításakor kerek 100 000 dollárt költött arra, hogy egy különleges, antik, görög stílusú szobát hozzon létre, amelyben kizárólag a ritka gyűjtői képregényeit és anime figuráit tárolja tökéletes páratartalom mellett. Ezzel párhuzamosan Robbie Williams a londoni kastélyának felújításakor olyan föld alatti, gigantikus medence komplexumot építetett, amelyben rejtett víz alatti hangszóró rendszert telepítettek, hogy úszás közben is kizárólag a klasszikus komoly zene ütemei lüktessenek. Az otthoni átalakítások és felújítások terén tehát nem ismernek határokat a sztárok. Nálunk viszont nem sokára érkezik a hét legfontosabb pillanata, amikor minden szem a telefonok kijelzőjére tapad. Nem sokára hívjuk a heti fődíjasunkat, előtte viszont még jövök egy kis időjárás előrejelzéssel.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
14: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
15: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
16: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
15: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
16: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
15: www.mgmotor.tormasi.hu.
17: Drága mennyasszonyok!
18: Sisi, már nem csak a mennyasszonyok szólunk.
17: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
18: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
17: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.

0: Hú. Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
1: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
2: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, vessünk egy utolsó pillantást az égre. A hőmérők továbbra is 26 fokot mutatnak. A mai napon a gyenge hidegfront felhőzete az esti órákban szép lassan elkezd vékonyodni. Így száraz, kellemes éjszaka vár ránk. Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan záporok, néhol zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fok körüli értékekkel. Vasárnapra viszont már a hajnali párafoltok feloszlása után teljesen zavartalan, sok napsütéssel kísért strandidő érkezik. A csúcs hőmérséklet 31 fokig emelkedik, igazi nyári hőséget hozva a hétvégére. A türelem nem sokára fődíjat terem, előtte viszont itt van még egy igazi mai sláger, Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A heti fődíjunk nyertesének élő kapcsolása előtt utoljára futunk neki az aszfalt jelentéseknek a stúdióban. Az M5-ös autópályán Örkényi és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között az új terelésben két szűkített sávon halad a forgalom mindkét irányban. A Kecskemét északcsomópontnál a 74-es kilométernél a lehajtóág továbbra is zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Az 51-es főúton a földkábelfektetések miatt Dunavecse, Apostag, Solt, Baja és Bátmonostor átkelési szakaszain útszűkület és időszakos félpályás korlátozások lassítják a haladást. Vezessetek tehát óvatosan, az utakon pedig vigyázzatok magatokra és egymásra is. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata. Fastboy és Topik igazi mai slágerével megyünk tovább. Itt a Forget You!

0: tetszik, Majra Szintia.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, szia!
0: Szia!
1: Ha most körbenézel a lakásban, melyik az a helység, ami a leginkább könyörög egy komolyabb felújításért?
0: Hát nem tudom, mindenhol még egyelőre.
1: Akkor úton van a segítség. Megnyerted ugyanis a fődíjunkat. Gratulálok, a heti fődíjunk a tiéd.
0: Úristen, köszönöm szépen!
1: Ebben pedig van minden. Függöny, építőanyag, polikarbonát, burkolás, villanyszerelés és még világítás technika is. Melyik a legizgalmasabb a sok közül?
0: Az összes. Nagyon, az összes, tényleg.
1: És szerinted mit fognak szólni a szomszédok a környéken, amikor meglátják a ház előtt lepakolni az építőanyagot? Garantált az irigykedés?
0: Hát egy picit, de szerintem ők is örülni fognak, mert ők is nagyon kedvesek mindig.
1: Hát akkor teljes a boldogság, jöhet a hétvége.
0: Igen, most nagyon.
1: Én nagyon szép hétvégét kívánok neked, ami most már szerintem adott is ezek után.
0: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
1: Ezek után pedig nincs más hátra, mint megköszönni mindenkinek a heti aktivitást, a rengeteg beküldött házszámtáblás fotót. Most viszont tessék a hangerőt a maximumra csavarni, mert érkezik a Rádió 1 Live Mix, a legütősebb igazi mai slágerekkel. Holnap reggel pontosan 10 órakor ugyanitt találkozunk. Újabb nyereményekkel várunk benneteket, akikkel nem találkozom, azoknak csodálatos hétvégét és jó pihenést kívánok. Sziasztok! Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! Ezúttal a műsorvezető választ. Ha a szám ott van a te házszámodban, és ezt a képet el is küldöd nekünk, világító berendezéseket, függönyt, építőanyagokat, polikarbonát termékeket, sőt, még munkadíjat és két főre szóló vacsora meghívást is nyerhetsz. Több 100 000 forint értékű lakásfelújítási játékunkban. Nyerj a házszámoddal a Rádió 1 gongon! A Filippi Lámpa Áruház, a Szokitex Lakástextil, a Szentesi Bau, a Red Home Bau, a Fehér Polikarbonát és a Spaletta Étterem és Sörház Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
16: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
17: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
18: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
17: Tényleg ennyire jó?
18: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
17: 1%? Ez egy valóra vált álom.
18: Cserifehérvár.hu.
19: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
8: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Semiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
13: Fedez fel az új BYD Atto 2 DMI-t a JP Autónál. A szuperhibrid technológiával akár 1000 kilométert is megtehetsz tankolás nélkül. Már 9.999.000 forinttól elérhető. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
20: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
21: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
22: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
23: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
24: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
25: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
26: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
27: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
28: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
29: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
30: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Tű pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, hello mindenkinek! Joel Juniorral nyitjuk meg a hétvégét itt a Rádió egy Live Mixben. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
1: Színesek vagyunk, hiszen isteni az idő, tudjátok, nézni is a műsort, isteniek lesznek a zenék, nagyon keveset fogunk dumálni, ezt csináljuk mindig hétköznap délutánonként 5-től 6-ig, kezdjük el!
2: Így is van, bele is vagyunk egy óriási kedvenccel, Ed Sheeran, Azizam, mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok. Ma délután Joer Juniorral élőben szokás szerint a lemezjátszók mögött. Közlekedési információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. Áróba hajtott egy autó a 470-es főúton Békés térségében, a 15-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé Tatától, és nagyon sokan autóznak az M7-esen a főváros irányából a Balaton felé Törökbálintnál, arra szól a kocsisor, és az érdi emelkedő is megtelt, helyenként lépésben lehet csak haladni. De hát ilyen ez, amikor bedurran a nyár. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Joer Junior pedig pörgeti tovább a péntek délutánt. Mivel megyünk tovább?
1: Így is van, megyünk tovább. Szerintem azzal a dallal, ami a nyár egyik legnagyobb ígérete, és egyébként most, ahogy adás előtt beszélgettünk Gerivel erről a dalról, ezt egy magyar pár csinálta az eredetit, és végül Hugel és Ultranate közösével jött ki. Ez a Moving to the Sun fantasztikus új hangzással rendelkező dal. Tényleg csodálatos alkotás, úgyhogy hallgassátok velünk, Moving to the Sun.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 Live Mixet halljátok Joer Junior a lemezjátszói mögött, és egy extra újdonság, ez a dal itt és most szólalt meg nálunk elsőként.
1: Így is van, nagyon-nagyon friss és ropogós, hát két óriási ikon, David Guetta és Bebe Rexha közöse, ez volt a Sad Girls.
0: Nagyon friss megjelenés, reméljük, hogy nektek is tetszett. Ki? De jó, hogy hazaértem erre a mixre, robbanjon, üdvözlettel Norbi!
1: Norbi, nagyon szépen köszönjük, Isten áldja.
0: Imádom, így kezdte, hogy ki? Sziasztok, a férjemnek szeretnék üzenni, aki most éppen titeket néz, miközben a kanapén birkózik a kislányunkkal. Nagyon szeretem ez az üzenet nekik, nektek pedig az, hogy nagyon jók vagytok, írja valaki, nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, nagyon szépen köszönjük.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Joer Junior után a Rádió 1 kívánság műsor jön, úgyhogy JJ lassan kezdi a finálét, van még jó erős 20 perce a lemezjátszók mögött, hajrá!
1: Így is van, csak a legnagyobb kedvencekkel megyünk tovább, szóljanak a csillagok az égen, Sky Full of Stars, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Mixben Joer Junior indította be nálunk a hétvégét. Merre tovább? Bulik, fellépések még a héten?
1: Kérlek szépen, ma pihenek Csodák Csodájára, és nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy otthon leszek egy péntek estét, holnap pedig duplázok, Orgoványba és Dunabogdányba látogatok.
0: De jó, JJ, jó bulikat kívánok neked, és szuper nyári hétvégét, találkozunk a World is My Radio Show-ban jövő héten csütörtökön.
1: Így is van, mindenkinek további szép napot, szavaztok!
0: Maradjatok a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival és a Get Lucky-val. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherryfehervar.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
13: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
14: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
15: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
13: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
16: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
18: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3.000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
19: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
20: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
19: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
21: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
22: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
23: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
22: Mondom, hogy a szárnya jó.
24: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
4: Reklámot hallottak.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
26: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
27: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
28: Ah, olyan drága az építőanyag kiszállítás.
29: Van megoldás! Kecskeméti építkezők, figyelem! A héten ingyenes kiszállítás a Kaszab tüzétnél, 30 kilométeres körzetben. Rendelj most, és fizess akár bankkártyával a helyszínen. Nagykőrös. Kaszab építőanyag kereskedés. Minden, ami építőanyag.
30: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
31: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
30: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
32: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
33: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
34: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
35: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
36: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
37: Az igazi komfort nem luxus. Tűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
38: Házépítésben gondolkodsz?
39: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
38: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
39: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
40: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
4: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
41: És most!
4: Rádió
41: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Végre péntek este van, ráadásul isteni nyári idő. A jó zenéket pedig bízzátok ránk. Hello, hello!
1: Szia, Enikő vagyok. Mester Vikusra egy dalt szeretnék kérni.
0: Hello, Enikő, intézem, kinek menjen?
1: Viktóriának szeretném kérni.
0: Vagyis Vikinek küldjük Mester Vikit. A te Vikit kicsoda?
1: Az én Vikim, a barátnőm, aki

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek a pénteki csúcsban, sokan autóznak az M7-esen Budapestről a Balaton felé, Török Bálintnál és az Érdi emelkedőnél csak lépésben lehet haladni, és erős a forgalom az M1-es autópályán is, a főváros felé Tatától. Vigyázzatok magatokra, bármerre is jártok most, mindenkinek jó utat! És még én magam sem tudom, hogy milyen zenével megyünk tovább. Halló, halló!
1: Szia, Csilla vagyok, és Taylor Swift-től szeretnék egy számot.
0: Szia, Csilla, most ébredtél, vagy valami baj van?
1: Nem.
0: Jó, csak olyan halkan szóltál bele, meg ilyen visszafogottam, hogy alszik a gyerek?
1: Alszik amúgy, igen.
0: Akkor beletrafáltam, jó van, akkor azért beszélünk ilyen visszafogottan.
1: Igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Kinek menjen Taylor Swift?
1: A gyerekeimnek és nektek.
0: De cuki van. Mit üzensz a gyerkőcöknek? Nekem nem kéne halkan beszélnem azért, mert alszik a gyerek, de én sem hangoskodom most, akkor inkább. Mit üzensz a gyerkőcöknek?
1: Azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és legyenek nagyon boldogok.
0: És szerintem ez a dal teli találat, hiszen ez egy tökéletes, nagyon nyugis, menő popdal, nem fog felébredni rá a kicsi, mármint az, amelyik alszik. Taylor Swift és az Opel Eye-t a tiétek ma itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hétvégét kívánok!
1: Köszönöm, szia!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga-t kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Hello, szia, Balázs vagyok.
0: Hello, Balázs, mi újság, milyen napod volt?
1: Nagyon jó volt, igazság szerint áthajóztam angolba, most már lassan vége van a napnak.
0: Ez nekem most egy kicsit fájt. Nem haragszol, ha megkérlek arra, hogy ezt mondjuk már kérlek úgy, ahogy kell, hogy Angliába?
1: Angliában.
0: Így van, így a helyes. Nem gáz, hogy most kicsit kiavítottalak, nyugtass meg.
1: Semmi gond.
0: De jó fej vagy, köszönöm. Csak annyira gyönyörű ez a magyar nyelv, és tudom, hogy ez egy slang, pláne azoknál, akik fuvaroznak, hogy most megyek angolba, megjöttem Franciából, aztán nyáron megyünk majd a családdal Horvátba. Csak azt kell, hogy tudd, hogy ilyenkor valahol a világon mindig felsír egy nyelvtantanár.
1: Igen, az mondjuk elképzelhető, mondjuk én itt is értem. 9 évet.
0: Szóval, ha legközelebb valaki megkérdezi, akkor mit fogsz neki mondani? Hová hajóztál át?
1: Angliában.
0: Yeah! Kapsz egy Rádió 1 ajándékcsomagot tőlem, komolyan, csak így motiváció gyanánt, hogy ezt ezentúl mindig mond, akkor helyesen.
1: Oké, köszönöm.
0: Imádlak, de tényleg nagyon jó arc vagy. Kinek is mit üzensz ezzel a dallal?
1: Feleségemnek és kisfiamnak üzenném, hogy nem sokára már megyek haza hozzájuk, addig meg kitartást nekik.
0: Jól van, jön akkor nektek mindjárt Lady Gaga, és érezzétek jól magatokat ott angolban. Angliában.
1: Oké. Köszönöm szépen.
0: És hívjatok, üzenjetek ti is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
5: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert kisebb záporok és felhősebb időszakok ugyan lesznek, de gyönyörű kánikulai hétvége vár ránk szombaton 28, vasárnap pedig 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Halló, sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello Messi, régen hallottam a hangodat, jól vagy?
2: Igen, nagyon jól vagyok, tele vagyok olyan pozitív energiával.
0: Nyilván azért, mert itt van a nyár.
2: Igen. Lehet, hogy megyek hétvégén buliba, de nem biztos. Majd fogok menni Pestre is, lesz egy kis munkám.
0: Mert te hol élsz alapvetően?
2: Én Debrecenbe.
0: És mit játszunk most neked oda a Debrecenbe?
2: Jó, akkor itt neked, a Rádió Egynek, meg a Pesti barátnőknek, akkor Nikinek. Hát, meg itt a lányoknak is, a kolléganőimnek.
0: Joel Corey, Stay a Little Longer, ez akkor most Debrecenbe pörög nektek itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hétvégét kívánok!
2: Köszi!

0: Rádió egy kívánságműsor, halló, halló!
1: Szia, Timi vagyok, Martin Gerisztől kérnék egy dalt, és a fiamnak küldeném Bencének.
0: És mit üzensz neki?
1: Kitartást a sportolásához, cross motorozik.
0: Nem mondod, nagyon menő!
1: Igen, és büszke vagyok rá.
0: És ez nála még hobbi, vagy pedig versenyszerűen csinálja?
1: Versenyszerűen.
0: Hát akkor nagyon-nagyon drukkolunk, Martin Gerix és a Butterflies neki pörög most itt a Rádió 1-en. Sok sikert, hajrá!
1: Köszönjük szépen!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, István vagyok. Egy számot szeretnék kérni tőletek, meg az a kislányomnak, aki itt ül mellettem 5 évesen.
0: István, neked olyan hangod van, hogy az valami brutál. Mivel foglalkozol?
1: Beszéltük már.
0: Igen, emlékszem.
1: Igen, mondtam akkor is, hogy hivatásos vagyok, de mellette ugye rendezvény DJ-ként dolgozom.
0: És én legutóbb is mondtam, hogy egyszer tényleg szeretnék elmenni egy bulitba, egyáltalán nem a zenék miatt, hanem csak azért, hogy mit mondasz és hogyan.
1: Ja, nagyon szépen köszönöm, ez jól hangzik.
0: Hogy hívják a kislányodat?
1: Bellának hívják.
0: És miért kapja ezt a dalt?
1: Azért, mert eljöttünk a kis útra az autónkkal, és akkor így mondta, hogy apa legyen ez a szám, és mondtam, hogy akkor így megoldjuk, hogy én fölhívlak titeket.
0: De cuki!
1: És akkor kérem tőled ezt a számot.
0: Mit üzenünk a kisasszonynak?
1: Azt, hogy legyen mindig ilyen boldog és csertes, mint most.
0: Így legyen, neki szól mindjárt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash?
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
16: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

0: nap. Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket, jó kívánságokat. Enikő, parancsolj, te mit kérsz?
1: A Rének a dalát.
0: Where is my husband? Where is my husband? Ray-től nagyon jó választás. Kinek játsszuk?
1: Kislányomnak. Uh-huh. A férjemnek és a kisfiamnak kívánnak. Kitartás, nem sokára itt a szünet.
0: Bizonyám, az mennyi még pontosan?
1: Még egy hét.
0: Hát akkor tényleg kitartást kívánok nektek addig Ray-jel itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Sziasztok, Viki vagyok, és szeretnék egy számot kérni Regál Vivitől.
0: Szia Viki, készítem akkor elő a legeslegújabbat, Heal Me a címe, kinek menjen?
1: Hát a kollégáimnak és a kollega

0: otthon állok egyébként.
1: Nem engedi a főnök?
0: De nem, azért nincs szigorúság, de azért jobb a békesség.
1: Azért jobban szereti, ha inkább dolgoztok.
0: Így van.
1: De hát, ha az éttermetek diszpécserei jó zenét szeretnének hallgatni munka közben, akkor én itt vagyok és segítek.
0: Így van, köszönöm.
1: És hát ettől a zenétől garantáltan jobban fog menni a munka mindenkinek, aki még dolgozik így péntek este. Regál Lili érkezik, háromszoros év DJ-je.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy, és full teltházzal megy a Rádió 1 kívánság műsor ma is. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan hívtok. Halló, halló!
1: Ja, Barbara vagyok. Accentet szeretnék kérni.
0: Hello Barbie, Accent is fellépett az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ott voltál-e?
1: Voltam, és zseniális volt. Maga Accent is, és az egész Rádió 1 születésnap. Imádtuk a lányommal.
0: De kedvesek vagytok, nagyon köszönjük. Kinek menjen ez az Accent dal?
1: Menjen a lányomnak, és menjen a tánc csoportjának, az Idolsnak, mert hogy szombaton magyar bajnokságuk van.
0: Azt a mindenét! Hát akkor drukkolunk majd nektek holnap.
1: Köszönjük.
0: Accent, Don't Leave, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper hétvégét kívánok.
1: Köszi, hello, hello.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: egészen 31 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Hello Péter, milyen dalt szeretnél?
2: Legyen ez David Gerta, legyen kisfiam Dominiknek.
0: Ő hol van most, mit csinál?
2: Iskolából kirándulnak.
0: De jó, és mit üzensz neki?
2: Hát, hogy várom haza és vigyázzon magára.
0: És akkor David Gerta mellé Jennifer Lopez-t is megkapják, hiszen ez a két ikonikus nagyágyú végre készített egy közös dalt. Save Me Tonight. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Kati vagyok, és Avicii-tól szeretnék kérni egy számot. Lányomnak küldöm, Viktóriának.
0: Ő hol van most, és mit csinál?
1: Most épp már szerintem futás után van, most otthon van már.
0: Akkor így este lazítsunk mindannyian Avicii-vel, jön a The Nights itt a Rádió 1-en. Jó pihenést és szuper hétvégét!
1: Jó, hello!

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit, 9-től pedig Word is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában. Akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik, jó hétvégét, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
9: Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Rizska UHT tej. Csak 164 forint.
8: További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Na, mennyi a tesztód? Nézzük meg, Csobo, bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel.
12: Kezdjük a tesztoszteronnal.
11: Igen, ott a referenci érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lett?
12: 25,70.
11: 25,70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Jipó. Mennyi lett a...
12: Na, most ne a Jipót nézd.
11: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézd a referenci értéket.
12: 19,1.
11: A kis kandúr! A kis kandúr! 16-8!
12: Gyerekek!
11: Szabad tesztó?
12: Azt mondja, hogy szabad tesztó 1,61.
11: 1,73!
12: Azt hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
11: Ott egy kicsit
12: szemét beúsztál a kettes pályán, jó?
11: Biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
12: 40,4.
11: 46.
12: Öcsém!
11: 46 a biológiak, 46,6.
13: Na, ott tartjuk, hogy nem a szerkát hasonlítgatjátok össze. Kortizol? Nem a leleteiteket, nem hiszem.
11: Mutasd a leletedet! Jaj, jaj, meg! Kortizol? Nézd a kortizolt?
12: Nem. Az hol van a kortizol?
11: Hát benne a leletedben.
12: Na jó, de megvan kortizol. 228.
11: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszelős típus.
12: Hát ez így igaz.
11: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van.
12: PSA?
11: PSA? Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod elvileg.
12: Az 4 alatt kell, hogy legyen.
11: Na mennyi voltál?
12: 0,6. Ki van facsarva?
11: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
12: Hát az hibátlan.
11: Hát látod, Gyuli, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
15: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti sója. Egészen rendben jött a hangom, már teljesen odáig vagyok, meg vissza, ja nem, mindegy. Egy biztos, a stúdióban csak ketteském, a Hanvai PG házon kívül DJ Junior és Bárány Attila. Indul a diszkósét!
17: Szavaztok, DJ Junior vagyok, nekem mindig rendben van a hangom. Ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy FM-en, weben, applikáción keresztül. Itt vagyunk veletek, és egy csomó hírünk van, úgyhogy tartsatok velünk, Bárány Attila mixál.
16: Így van, ma privát, holnap pedig Dance-Side, minden információ a rajongói oldalamon, de kezdjünk és még hozzá a Side Piece korongjával érkezik a Cry For You. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínnölő diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixén, DJ Julian vagyok, és a hangban nincsen ma meg holnap, de azt hiszem vasárnap majd visszatér közénk, ez egészen biztos, mert kicsit elutazott a kedvesével pihengetni, és hát gondolom a hétvégén nem dolgozik, de mi itt vagyunk veletek non-stop.
1: Már is érkezünk az ünnepeltekkel, névnaposok már többek között a Fatimék, Bánok, Békék, Bonifácok, Ferdinándok és Nándorok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül egyedül Szilágyi Judit. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm nekik szeretettel a mai dalpremiért, jön Coulter és a régi dal Colin Abrams féle Trapnek az átirata a 2026-os Pisszensen értelmezésben itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: már több mint 20 éve diszkosít a Rádió 1-en, sőt, igazából a héten volt a hivatalos évfordulója, hogy 10 évvel ezelőtt elindult a Rádió 1 ismét Budapesten, illetve a hálózatban, és mi azóta folyamatosan az éterben vagyunk, viszont előtte is bizony különböző vidéki rádiókban, illetve mielőtt megszűnt a budapesti frekvencia, a teljes Rádió 1 hálózatban, mi már több mint 20 éve.
1: Így van, diszkosít Rádió Show, és hát kérem szépen, ez tényleg június 3-án volt, szerdán, délután indultunk azt hiszem 3 órakor, és erről raktam ki egy vidám videót is, akkor jelöltem be a Bárány a Hanvait újra ismerősnek, mert fordítva. Nem voltak azóta fordítva.
0: Nem, én nem jelöltem be.
1: Jó, igen, igazad van, fordítva volt, de a lényeg, hogy nem voltatok előtte ismerősök, de újra elindult a rádió, egy újra barátság, újra minden. És kérem szépen legközelebb, hogy mikor lesz diszkosít parti, erről is beszélünk röviden, július 2-án csütörtök este azon a bizonyos fesztiválon, amit a Rádió 1 is támogat, Ráckevén lesz, és tavaly is nagyot mentünk, idén is nagyon várjuk majd ezt.
0: Most pedig jön a diszkosít vadonatúj dala, mert hogy minden este játsszuk, de csak itt az Esti Showban.

0: Ez itt a Rádió egy esti show, a Diszkós itt Radio Show. Bárány Attila Missa, a Hamai nincs itt, én pedig DJ Junior vagyok, viszont DJ Junioros megjelenések kikerültek egyébként a YouTube csatornámra, és szombaton is jön egy új tartalom majd, úgyhogy kövessétek a csatornát, ha még nem tettétek, ami ráadásul eredeti valódi lett, tényleg a szó legszorosabb értelmével, hogy kaptam egy ilyen hangjegyet a YouTube-tól, ez annyit jelent, hogy értékelik a munkámat, és hogy hivatalossá tettük.
1: Én nem foglalkozom a hivatalos megjelenésekkel, viszont két héttel ezelőtt Barcelonában készítettem azt az I'm an Angel átiratot, amit egyébként azóta minden buliban játszom, sőt van, amikor kétszer, egyszer az elején, egyszer pedig a végén jön a Moving to the Sun, itt a rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Ezt nem csak a hanvai játsza, igazából valamennyien játszik, és mindenkinek van belőle saját verziója. Na ez a Bissensuál!

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti, velem szemben a stúdióban pedig DJ Junior, Hanvai PG házon kívül. A mai napon privát buli lesz, szerintem ott is le fogom játszani, nem tudom, mit szólnak majd hozzá a srácok. Viszont, hogy holnap mindenképpen lesz a Dance Size Seden, az idézőjeles egész estés bulimon, Balatonmária fürdőn, arra mérget vehettek. Ugyanis én ezt a számot most még az összes buliban játszom. Mindegy volt, hogy Rádió Egy szülőnapi fesztiválon Classic Stage-en voltam, mindegy, hogy a hajógyári klasszikon játszottam egy héttel ezelőtt, én ezt mindenhol lenyomtam már, hogy az I'm a Angel, Moving to the Sun című számát.
1: Ami nekem is kikerült egyébként már az elmúlt héten a YouTube csatornámon a saját House Remixem, és az jutott eszembe, hogy ilyen hétvégén pihenek, mert egyébként most már egész jó a hangom, de még egy legutolsó fogászati beavatkozásom voltam, volt egy nagyon durva ezelőtt pár héttel, most már csak tényleg simítások vannak, viszont jövő héten már szombaton Dunaújvárosban találkozhatunk egy klasszik Ibiza partin, nem von Schulza fogunk játszani, akivel ráadásul első magyarként 1999-ben a Pacsa klubban játszottunk, ez nagyon durva, egy kicsit azt is megünnepeljük majd.
0: Most pedig jön egy vadonatúj dal itt a Rádió Egyen a diszkosítben. Bia és Riep közöse, ez a Kentásdisz, a 2026-os Bissenseri

0: Ez volt a Diszkos Rádió Show, itt a Rádió Egyen búcsúzunk mindenkitől. Én DJ Junior voltam, azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az eredeti valódi remixek, mixek és olyan dalok, amelyeket én készítettem. Holnap szombat lesz, este 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen. És hát kérem szépen, ne felejtsétek el a következő Diszkos Legends a sorban majd július 2-án csütörtök este a Ráckevei nagy fesztiválon, amelyet a Rádió Egy is támogat. Ugyanúgy, mint az elmúlt évben, most is csütörtökön találkozhatunk, és előttünk, utánunk lesznek még Rádió Egy lemezlovasok, és szevasztok!
1: Én azzal búcsúzom tőletek, hogy ma privátozom, holnap azonban 3 órán keresztül pörgetem a lemezeket Balatonmária fürdőn, vagyis Dance Side lesz. Várok mindenkit szeretettel, nagyon jól áll az esemény, és a jegyek is jól fogytak. De ennél többet erről nem mondhatok, ha valakit érdekel, nézzen utána a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig Tachi dalával, a Body Moves-szal köszönünk el mindenkitől, illetve annak is,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
2: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
3: Jó lesz itt élni, nem igaz?
2: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
3: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
4: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
2: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
3: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre péntek van. Ígérem, hogy tökéletes warm-up és tökéletes háttér leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Ebben elsőként Lotfi Begi segít. Hello Begi.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok.
0: És hát egy olyan nagy ágyúval kezdünk, akit vendégül láttunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján idén is.
1: Ő természetesen Cyril, már aki a remixet készítette, az eredeti dal pedig Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban.

0: és akkoriban is szerettétek az elektronikus zenéket. Ennek a dalnak az eredetije 2002-es.
1: Abszolút, és egyébként nem rok ki a sorból, tehát hogyha a mostani house megjelenések mellé oda teszed, hangzásban, dinamikában és lendületében sem marad el a mostani daloktól. Játszottam ezt is a rádió egy születésnapi bulin, és elképesztő módon kezdték el rázni magukat a csajok, és mindig jó, ha a lányok táncolnak, mert akkor a fiúk is a pult mellől rohadnak és táncolnak.
0: Így van, ez egy nagyon szép gondolat.
1: De tényleg,
0: így van.
1: Akkor jó a buli, hogyha a lányok táncolnak, mert akkor mindenki táncol. Érkezik Team Deluxe és az It Just Won't Do a Rádió 1-en.

0: aztán 11-től Cool Max, éjféltől pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött is. Beginek pár perce volt egy nagyon nagy gondolata, hogy egy buli akkor jó, ha táncolnak a csajok, úgyhogy menjen most egy dal a hölgyeknek.
1: Ó, de szép, ó, de messziről jött, és milyen szépen felvezetted. Én annyit akartam még ez a dalhoz hozzá fűzni, még mielőtt elmondanám, hogy miről is van szó, hogy képzeld el, a múlt héten szembe jött velem egy rövid részlet Kákoxnak valamelyik dél-amerikai fellépéséről, egy ilyen rövid kis Reels videó, ahol ezt a dalt játszotta. Ugye eleve fura, hogy Kákoks mondjuk ezt a dalt lejátsza, de ezt a remixét nem ismertem, és elképesztő megőrülés volt a táncparketten, na ott nem csak a lányok, hanem a fiúk is, mindenki táncolt. Érkezik egy feldolgozás Oliver Heldenstől, az eredetit pedig a Mojo Lady című dalából készítette. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, Out My Head. Ez volt a dalának a címe a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk le erre, Begi?
1: Maradunk továbbra is a house tematikánál. Érkezik egy újdonság el P.G.O.B.-tól. Ez nem más, mint a Spirit Higher itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, a Sáusz jön. Őket is vendégül láttuk már a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pár éve.
1: Így van, és amikor megláttam őket a backstage-ben, azt hittem, hogy eltévesztették a házszámot, mert hogy az Ozorára jöttek, de kiderült, hogy ne az Ozorára jöttek. Kis saruban, len, meg vászonnadrágban, tehát tényleg úgy néztek ki, mint az ilyen újkori hippik, de elképesztő jó fejek voltak, elképesztő jó arcok voltak, és hát nagyon megtáncoltattak mindenkit. Érkezik Sáusz és a Won't Forget You itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Side Piece friss változatában a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban péntek este. Mit csinálunk 10-től, Begi?
1: Hoztam egy-két nagyon fincsi house muzsikát, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk maradni.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Sebagi. The World Is Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Ebben az órában még mindig Lotfi Begivel, aztán 11-től Pool Max-el, éjfél után pedig a Stereo Max-el. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: fantasztikus remixeket készíteni. Egy nagyszerű példa erre Justin Bieber dalából, a Let Me Love You-ból. A Rádió Egyet halljátok itt a World Is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig majd a Stadium X a lemezjátszói mögött, és Robin Schulz-al folytatjuk most.
1: Robin Schulz idén is érkezik Magyarországra, méghozzá Balaton partjára, ahol mi is ott leszünk, de erről egy kicsit később majd bővebben fogok beszélni. Ez az EM to PM itt a Rádió Egyen, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: micsoda hangok, micsoda energiák ma este is a World is Mine Radio Show-ban. Itt nálunk a Rádió 1-en, Lossi Begi a lemezjátszóknál, és szerintem a szülinapi fesztiválunkon a fellépésed egyik csúcsa az ez a dal volt.
1: Ennél a dalnál volt az, amikor úgy igazán megindult az a közönség, aki akkor érkezett, úgyhogy ez a dal nagyon működik, nem csak a rádióban, hanem a táncparketten is, és egyébként mindig van, tehát lejátszom, és mindig van egy-kettő olyan üzenet, amit küldtök az Instán vagy a Facebookon, hogy milyen remixben játszom ezt a dalt. Hát ezt most sem fogom megmondani. Jön a Loco Loco!

0: kibegi a lemezjátszói mögött, és Avicii jön, és Avicii számára nálunk a Rádió 1-en mindig lesz hely.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az EDM stílus egyik meghatározó, hanem a legnagyobb alakjáról beszélünk, és tényleg rá úgy hivatkoznak a szakmában, aki az elektronikus zenét megújította, és egy egészen új szintre emelte. Érkezik Nicky Romeroval közös felvétele, az I Could Be The One, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Pulmax-el megyünk bele a péntek éjszakába. Szevasz, Pulmax.
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit. Már nagyon-nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek.
0: Innentől 110% felett leszünk, minden értelemben átlag felett zenékkel. Kezdjük el.
1: New Religion, egy fantasztikus új megjelenés Bibi Rexától itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött is most egymás után szólnak olyan zenék vagy átiratok, amiket te készítettél a saját stúdiódban.
1: Így van, Geri, és képzeljétek el, hogy ez az első olyan adás eddig a karrierem során itt a rádióban, amikor egymás után négy darab olyan zene megy, amiket én készítettem, én dolgoztam fel, vagy esetleg saját, mint ugye megszokhatátok a Headlights. Úgyhogy az elmúlt percekben a Szentkeszőhöz feldolgozásomat hallhatátok, most pedig egy kicsit magyar vonal, Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra, Pool Max Remixben, ami óriásit megy még mindig YouTube-on, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek. World is my radio show, Rádió 1.

0: kis napközbeni bulid, amire nagyon szépen köszönjük a meghívást, mi nagyon jól éreztük magunkat. Te hogy érezted magad?
1: Én köszönöm, hogy eljöttetek. Óriási volt az első bulinak a hangulata. Tényleg átadta a márka név is, aminek ugye In the Moment a parti sorozat címe, és tényleg megéltük az összes pillanatot, amit ott voltunk. Jó kis daytime hangulat volt az elején, koktélozásokkal, kávézgatással, illetve finomságok is voltak. Este pedig 8-tól 10-ig igazi house veretés volt, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd a következő eseményünket, úgyhogy legyetek résem.
0: Ráadásul utána te még a budapesti BL döntőn is dolgoztál, ugye?
1: Így van, képzeljétek, egy lehetőségem volt fellépni az önkénteseknek az official after partyján, tehát a Bajnokok Ligájának az egyik rendezvényén volt lehetőségem fellépni, a Városligeti műjégpályán, ami ugye most egy tó. Mögöttem volt a Vajnahunyad, már ki volt világítva, hogy egy óriásit mentük, hogy innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a csodás lehetőséget.
0: És lendülünk közben tovább egy nagy klasszikussal új köntösben.
1: Így van, és hogy megszokhattátok, szeretem ezeket keresgélni, kutatni, hogy mindig hozzak egy régi zenét új köntösben. Let Me Think About It, Dunisco remixben, itt a Rádió 1-en folytatásként a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon jól működik, amit összehoztak közösen. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögött, és jön veled a finálé.
1: Így van, 15 perc, és már csak 3 zene van előttünk. Van egy Turn the Lights Off, ami egy kicsit melodik technósabb, és utána jön a szokásos euforikus hangulat. Rufus the Soul, Lately-t hozom nektek, illetve Animának az After Love című zenéjét. Ez egy fantasztikus zárás lesz, úgyhogy chilleljetek, lazuljatok velünk, itt van a hétvége mindjárt.

0: Anima is az After Love, Dilája Montagu fantasztikus vokáljával, pull meg záró trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Lesz még fellépés a hétvégén?
1: Hétvégén pörgetjük Bordányban Joel Juniorékhoz köthető kis klubba, úgyhogy nagyon-nagyon várom már, jók a visszajelzések, ott találkozunk.
0: Na akkor hajrá, engedlek is, jó bulit kívánok neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Néhány perc és jön a Stadium X.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Hour-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Sidepiece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Sillával megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez az X-Hour velünk a Stadium X-Hour.

mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvételt törgött az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Rizzen remixben. Maradjatok velük!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vadonatúj Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-el megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium Exile.

egy saját felvétel forgott az előbb This Selector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-től szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Effect című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Cryder vadonatúj dalával zárjuk. Jön az Eivissa. Ez az Exile velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

mindenkinek. A Stadium Mix hibátlan volt, a mix hamarosan fent a Radio 1.hu-n, az igazi mai slágereket pedig innentől én indítom. Telefon, Viber, SMS 0620 311 111, figyelem a falat is, és hozom

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek. Kinek hogy telt a hét? Hát ez már az első igazi teli nyári hetünk, mondjuk egy részén esővel, de hát na nem baj. Hát, lesznek itt nagy hőségek és óriási bulik, mellé pedig mi hozzuk egész járon az igazi mai slágereket. Most Joel Corey újdonsága Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék tegnap kisorsolták a foci VB belépőt utazással, szállással az Egyesült Államokba. Hát ez nagyon menő lesz Bostonba egyébként. Viszont nem ér véget még a focis játék náluk. Sőt, jövő héten minden nap jön három focival kapcsolatos kérdés, aki pedig helyesen válaszol és be is kerül a játékba, akár 100 000 forintot nyerhet naponta. Szóval pörögnek továbbra is az ajándékok, meg az igazi mai slágerek. Taylor Swift újdonsága most, ez az Op Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten a 10. születésnapját ünnepelte a Rádió 1. 2016. június 3-án délután 2 órakor indultunk újra, és hát ez már több mint 10 éve volt. Fura belegondolni. Már az akkori stábfotón is természetesen ott volt DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival és Dessel dolgozott most legutóbb, ha jól leszek újra, egy elképesztően jó Metzger Viki remix.